0: A mikrofonnál Andor Tamás. Hírek. Kritizálja a Medián Kutatóintézet Magyar Péter miniszterelnököt azért, mert nem tartja be a szakmai etikai normákat, amikor azt állítja, hogy 65% feletti népszerűsége van a Tisza pártnak, de semmilyen háttéradat nincs róla. Múlt héten több intézet is ezzel ellentétesen azt jelentette be, hogy csökkent a kormánypárt népszerűsége, és lassú erősödés kezdődött a Fidesznél. A miniszterelnök azzal válaszolt Hann Endrének, a Medián vezetőjének, hogy a párt belső mérése mutatja ezt. Hann Endre azt kérte, hogy nevezze meg a kutatást végző nevét és a módszertant, de Magyar Péter ezt nem tette meg. Komoly vitát és felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy 8. kerületi épület elé kihelyezett hegyes szögekkel kivert deszka. A brutális kinézetű kiülésgátló célja a feltételezések szerint az volt, hogy megakadályozza a környéken tartózkodó hajléktalanok és italozó csoportok leülését az épület fal tövében. A balesetveszélyes eszköz nem csak az ott tartózkodókra, hanem a járókelőkre, gyerekekre és idősekre is kockázatot jelentett. A helyiek panaszai szerint az ingatlanok környékén rendszeres a szemét, az üvegtörmelék, valamint a közösségi együttélés szabályait megszegő csoportok jelenléte. A lakosok egy része a hatóságok és az önkormányzat elégtelen intézkedéseivel magyarázta az önbíráskodásnak tekinthető lakossági akciót. A lakossági jelzéseket követően a kiülésgátló deszkát eltávolították a telekitéri épület elől, így a közvetlen baleset veszély megszűnt. A rezsicsökkentés megváltoztatása mellett, de még a piaci árak ellen érvel egy közgazdász a Telex hírportálon. Miklós László szerint csökkenteni kell az energiaártámogatást, különösen ha figyelembe vesszük a Tisza választási ígéreteit. Az EU az európai szemeszter keretében évente kiadott országspecifikus ajánlásaiban rendszeresen felszólítja Magyarországot a rezsitámogatási rendszer átalakítására. Az Európai Bizottság álláspontja szerint az áraknak a valós piaci kereslet-kínálati viszonyokat kell tükrözniük, továbbá a fix hatósági árak torzítják a versenyt és elriasztják a piaci szolgáltatókat. A magyar rezsicsökkentés mesterségesen olcsón tartja a földgázt, konzerválva a fosszilis energiától való függőséget, írja a közgazdász. Több mint 2 évtized után szánta rá magát drasztikus megújulásra az énekesnő Olai Boya, levágatta ikonikus haját. Klasszikus, egyenes levágott frufruval és természetes hatású fazonnal ismerhette meg közönségőt a Megasztárban 2003-ban. Most viszont szakított a stílussal, és egy kifejezetten vagány, felnyírt és tépet fazonnal tért vissza.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Kritizálja a Medián Kutatóintézet Magyar Péter miniszterelnököt azért, mert nem tartja be a szakmai etikai normákat, amikor azt állítja, hogy 65% feletti népszerűsége van a Tisza pártnak, de semmilyen háttéradat nincs róla. Múlt héten több intézet is ezzel ellentétesen azt jelentette be, hogy csökkent a kormánypárt népszerűsége, és lassú erősödés kezdődött a Fidesznél. A miniszterelnök azzal válaszolt Hann Endrének, a Medián vezetőjének, hogy a párt belső mérése mutatja ezt. Hann Endre azt kérte, hogy nevezze meg a kutatást végző nevét és a módszertant, de Magyar Péter ezt nem tette meg. Komoly vitát és felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy 8. kerületi épület elé kihelyezett hegyes szögekkel kivert deszka. A brutális kinézetű kiülésgátló célja a feltételezések szerint az volt, hogy megakadályozza a környéken tartózkodó hajléktalanok és italozó csoportok leülését az épület fal tövében. A balesetveszélyes eszköz nem csak az ott tartózkodókra, hanem a járókelőkre, gyerekekre és idősekre is kockázatot jelentett. A helyiek panaszai szerint az ingatlanok környékén rendszeres a szemét, az üvegtörmelék, valamint a közösségi együttélés szabályait megszegő csoportok jelenléte. A lakosok egy része a hatóságok és az önkormányzat elégtelen intézkedéseivel magyarázta az önbíráskodásnak tekinthető lakossági akciót. A lakossági jelzéseket követően a kiülésgátló deszkát eltávolították a telekitéri épület elől, így a közvetlen baleset veszély megszűnt. A rezsicsökkentés megváltoztatása mellett, de még a piaci árak ellen érvel egy közgazdász a Telex hírportálon. Miklós László szerint csökkenteni kell az energiaártámogatást, különösen ha figyelembe vesszük a Tisza választási ígéreteit. Az EU az európai szemeszter keretében évente kiadott országspecifikus ajánlásaiban rendszeresen felszólítja Magyarországot a rezsitámogatási rendszer átalakítására. Az Európai Bizottság álláspontja szerint az áraknak a valós piaci kereslet-kínálati viszonyokat kell tükrözniük, továbbá a fix hatósági árak torzítják a versenyt és elriasztják a piaci szolgáltatókat. A magyar rezsicsökkentés mesterségesen olcsón tartja a földgázt, konzerválva a fosszilis energiától való függőséget, írja a közgazdász. Több mint 2 évtized után szánta rá magát drasztikus megújulásra az énekesnő Olai Boya, levágatta ikonikus haját. Klasszikus, egyenes levágott frufruval és természetes hatású fazonnal ismerhette meg közönségőt a Megasztárban 2003-ban. Most viszont szakított a stílussal, és egy kifejezetten vagány, felnyírt és tépet fazonnal tért vissza.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: Európa 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. október 5-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Bojtos István tiszapárti aktivista és önkormányzati képviselő hazudott, ezért perbe fogja őt a balassagyarmati televízió. A politikus szombaton a Facebookon írt a saját bejegyzésében tényként, hogy a csatorna nem volt jelen a Határőr Múzeum megnyitó ünnepségén, így kép sincs arról. Hozzátette, annak ellenére biztos az állításában, hogy mások szerint ott volt a tévé kamerája és egy kollégája. Bojtos István nem zavartatta magát, és bejegyzése alá saját kommentárt is fűzött, úgy állítva be a városi tévét, mint amelyet munkanélkül az adófizető pénzén tart fenn az önkormányzat. A kommunikációs cég vasárnap adott ki közleményt, amelyben rögzítik, hogy a tévé ott volt az eseményen, és a felvételekből többféle összeállítás is készül. Tudatták, a nagy nyilvánosság előtt történt jó hírnév megsértése és a képviselő úr hazugsága már perképessé vált, vagyis jogi eljárás indul a politikus ellen. A vízszolgáltató nem járul hozzá Vácon semmilyen további fejlesztéshez, amíg a csendesréti lakópark vízellátását nem tudják megoldani. Erre emlékeztetett Rosta Zoltán, a Mi Hazánk Váci önkormányzati képviselője, egy a városvezetés által tervezett nagyméretű telek eladása ügyében. Az értékesítésről szóló anyagban egy 264 lakásos társasháznak helyet adó területet javasolnak eladásra, ahol akár 1000 ember is élhet. Rosta szerint aggályos, hogy az eladásra szánt földdarab infrastruktúrájáról szinte semmi sem tudható, az elhanyagoltsága miatt ismeretlen állapotú a terület. Felelőtlenség lenne az önkormányzat részéről úgy belevágni a város lakóterületének bővítésébe, hogy ne lennének figyelemmel a jelenlegi lakosokra. Hozzátette, emlékezetes, hogy idén a környék több helyén is akadozott az ivóvízellátás. Vác nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy az itt lakók számára romoljanak az életminőség feltételei, hangsúlyozta a képviselő. Rosta Zoltánt a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselőjét hallják.
4: Mindenki ismeri a területet, tudja mindenki, hogy ez egy elhanyagolt terület. A ivóvíz, a csatorna, az elektromos hálózat állapota teljességgel ismeretlen mindenki számára. Ezen a területen, ha az előterjesztés szerint 264 lakás megépítésére nyílna lehetőség, ami közel 1000 ember későbbi lakhatását vizionálja. Tudjuk jól, hogy az idei nyáron milyen elképesztő problémát okozott a vízhiány, az aszály, a Duna vízgyűjtő területén, sőt itt közvetlenül Duna parton, Szentendrén és más településeken napokig, sőt hetekig tartó ivóvíz hiány volt, hogy lajtoskocsiból szállították a vizet. Úgy gondolom, hogy az infrastruktúra teljes mértékű feltérképezése nélkül felelőtlenség ebben a kérdésben arról dönteni, hogy eladjuk ezt a területet. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem a terület értékesítése ellen vagyok, hanem arról van szó, hogy ha felépülnek ezek az ingatlanok, vagy mielőtt felépülnek az ingatlanok, ott, hogy eladják a területeket, stb., ott elképesztő problémát fog generálni az, hogy hogy látják el ezt a területet ivóvízre. DMRV-nek ott egy szakvéleménye, hogy nem járul hozzá semmilyen fejlesztéshez addig, amíg a meglévő csendesréti lakópark számára, az ott élők számára megnyugtató módon nem rendezi az ivóvíz ellátását, és nem bővítik az ivóvíz és csatorna hálózatot.
2: Nagymaroson egyelőre nem tudják, hogyan valósítható meg az elnyert pályázati program, miután a kormány megszüntette a MOL Új Európa Alapítványt, amelytől a város támogatást kapott. A helyi képviselőtestület legutóbbi ülésén foglalkozott azzal, hogy a városi civil szervezet 2 millió forint nyereményét hogyan lehet jogszerűen elkölteni ebben a helyzetben. A polgármester szerint jogutód nélkül szűnt meg a pályázati támogatást adományozó Új Európa. Petrovics László elmondta, az elszámolási biztos fordulnak állásfoglalásért, mert tudni szeretnék, hogy Nagymaros érdekében jogszerűen felhasználható-e a már a nyertes bank számláján lévő összeg. Amíg a válasz megérkezik, addig az alapítvány felfüggeszti a tevékenység megvalósítását. A MOL Új Európa Alapítványtól a társaság környezetvédelmi célú támogatást kapott. Petrovics Lászlót, Nagymaros polgármesterét hallják.
0: Ez a kormányhatározat, amely értelmében a támogató MOL Új Európa Alapítvány jogutód nélkül megszűnt, ezért az alapítvány a kormány által megbízott elszámolási biztosnak levelet írt, állásfoglalást kérve a pályázat további sorsával kapcsolatban, a válasz megérkezéséig a megvalósítást az alapítvány felfüggesztette. Nem tudjuk, hogy ebből lesz-e még pénz, hogy nem lesz. A pénz megjött, hát nyilván az itt van, de az, hogy hogyan fogjuk tudni megcsinálni, el tudjuk-e számolni, erre még nem kaptunk semmit.
2: Veszélybe kerülhet egy kelet-nógrádi város teljes ivóvízellátása. Drámaian alacsony a vízállás a Maconkai tóban, havária helyzet van, ezért kiveszik a halállományt és máshová telepítik. A Bátony terenyénél lévő horgászvíz csak másodlagos szereppel szolgál horgászati célt, elsőként a tó alatti ivóvízbázisért tartják fenn. A tórendszer üzemeltetőjének közleménye szerint a természetes vízutánpótlás a rendkívüli szárazság következtében gyakorlatilag megszűnt. A Maconkai víztározó és tórendszerén a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság elrendelésére

0: Emellett egy július közepén történt betörés miatt is vizsgálódnak, amelynek során egy felújítás alatt álló ingatlanból értékes kisgépeket vittek el. A rendőrség tájékoztatása szerint az utóbbi esetben az elkövetők egy korábban az ingatlanon dolgozó társuktól kapott információ alapján jutottak be. A három ügyben összesen több mint 1 millió forint lopási, valamint mintegy 100 ezer forint rongálási kár keletkezett. A 28 éves férfi a rendőrség előtt korábbról sem volt ismeretlen. A gyanú szerint 2025 nyarán a bujáki templom megvilágítására használt reflektort is ellopott. Az egyik közel 100 ezer forint értékű lámpát a helyszínen mindössze 2000 forintért adta el. Megverte az utolsó helyen álló csapatot a Salgótarján az NB3-as labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. A Nyíregyháza elleni 0-1-es eredménnyel sikerült elérnie, hogy a kiesőzó...
1: Időjárás.
0: Napos felhős órák várhatók ma 25 fok körüli csúcshőmérséklettel.
2: Közlekedés.
0: Napközben Verőcén az Árpád úton, Vácon a Gödöllői úton, valamint a kettesen Szendehelynél és Borsosberényben mérik az autósok sebességét.
3: És most csak magyarok.
4: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
5: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. október 5-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Bojtos István tiszapárti aktivista és önkormányzati képviselő hazudott, ezért perbe fogja őt a balassagyarmati televízió. A politikus szombaton a Facebookon írt a saját bejegyzésében tényként, hogy a csatorna nem volt jelen a Határőr Múzeum megnyitó ünnepségén, így kép sincs arról. Hozzátette, annak ellenére biztos az állításában, hogy mások szerint ott volt a tévé kamerája és egy kollégája. Bojtos István nem zavartatta magát, és bejegyzése alá saját kommentárt is fűzött, úgy állítva be a városi tévét, mint amelyet munkanélkül az adófizető pénzén tart fenn az önkormányzat. A kommunikációs cég vasárnap adott ki közleményt, amelyben rögzítik, hogy a tévé ott volt az eseményen, és a felvételekből többféle összeállítás is készül. Tudatták, a nagy nyilvánosság előtt történt jó hírnév megsértése, és a képviselő úr hazugsága már perképessé vált, vagyis jogi eljárás indul a politikus ellen. A vízszolgáltató nem járul hozzá Vácon semmilyen további fejlesztéshez, amíg a csendesréti lakópark vízellátását nem tudják megoldani. Erre emlékeztetett Rosta Zoltán, a Mi Hazánk Váci önkormányzati képviselője, egy a városvezetés által tervezett nagyméretű telek eladása ügyében. Az értékesítésről szóló anyagban egy 264 lakásos társasháznak helyet adó területet javasolnak eladásra, ahol akár 1000 ember is élhet. Rosta szerint aggályos, hogy az eladásra szánt földarab infrastruktúrájáról szinte semmi sem tudható, az elhanyagoltsága miatt ismeretlen állapotú a terület. Felelőtlenség lenne az önkormányzat részéről úgy belevágni a város lakóterületének bővítésébe, hogy ne lennének figyelemmel a jelenlegi lakosokra. Hozzátette, emlékezetes, hogy idén a környék több helyén is akadozott az ivóvízellátás. Vác nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy az itt lakók számára romoljanak az életminőség feltételei, hangsúlyozta a képviselő. Rosta Zoltánt, a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselőjét hallják.
4: Mindenki ismeri a területet, tudja mindenki, hogy ez egy elhanyagolt terület. A ivóvíz, a csatorna, az elektromos hálózat állapota teljességgel ismeretlen mindenki számára. Ezen a területen, ha az előterjesztés szerint 264 lakás megépítésére nyílna lehetőség, ami közel 1000 ember későbbi lakhatását vizionálja. Tudjuk jól, hogy az idei nyáron milyen elképesztő problémát okozott a vízhiány, az asszály, a Duna vízgyűjtő területén, sőt itt közvetlenül Duna parton, Szentendrén és más településeken napokig, sőt hetekig tartó ivóvíz hiány volt, hogy lajtoskocsiból szállították a vizet. Úgy gondolom, hogy az infrastruktúra teljes mértékű feltérképezése nélkül felelőtlenség ebben a kérdésben arról dönteni, hogy eladjuk ezt a területet. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem a terület értékesítése ellen vagyok, hanem arról van szó, hogy ha felépülnek ezek az ingatlanok, vagy mielőtt felépülnek az ingatlanok, ott, hogy eladják a területeket, stb., ott elképesztő problémát fog generálni az, hogy látják el ezt a területet ivóvízre. DMRV-nek ott egy szakvéleménye, hogy nem járul hozzá semmilyen fejlesztéshez addig, amíg a meglévő csendesréti lakópark számára, az ott élők számára megnyugtató módon nem rendezi az ivóvíz ellátását, és nem bővítik az ivóvíz és csatorna hálózatot.
2: Nagymaroson egyelőre nem tudják, hogyan valósítható meg az elnyert pályázati program, miután a kormány megszüntette a MOL Új Európa Alapítványt, amelytől a város támogatást kapott. A helyi képviselőtestület legutóbbi ülésén foglalkozott azzal, hogy a városi civil szervezet 2 millió forint nyereményét hogyan lehet jogszerűen elkölteni ebben a helyzetben. A polgármester szerint jogutód nélkül szűnt meg a pályázati támogatást adományozó Új Európa. Petrovics László elmondta, az elszámolási biztos fordulnak állásfoglalásért, mert tudni szeretnék, hogy Nagymaros érdekében jogszerűen felhasználható-e a már a nyertes bank számláján lévő összeg. Amíg a válasz megérkezik, addig az alapítvány felfüggeszti a tevékenység megvalósítását. A MOL Új Európa Alapítványtól a társaság környezetvédelmi célú támogatást kapott. Petrovics Lászlót, Nagymaros polgármesterét hallják.
5: Ez a kormányhatározat, amely értelmében a támogató MOL Új Európa Alapítvány jogutód nélkül megszűnt, ezért Az alapítvány a kormány által megbízott elszámolási biztosnak levelet írt, állásfoglalást kérve a pályázat további sorsával kapcsolatban. A válasz megérkezéséig a megvalósítást az alapítvány felfüggesztette. Tehát nem tudjuk, hogy ebből lesz-e még az értelmez. A pénz megjött, hát nyilván az itt van, de az, hogy hogyan fogjuk tudni megcsinálni, el tudjuk-e számolni, erre még nem kaptunk semmit.
2: Veszélybe kerülhet egy kelet-nógrádi város teljes ivóvízellátása. Drámaian alacsony a vízállás a Maconkai tóban, havária helyzet van, ezért kiveszik a halállományt és máshová telepítik. A Bátony terenyénél lévő horgászvíz csak másodlagos szereppel szolgál horgászati célt, elsőként a tó alatti ivóvízbázisért tartják fenn. A tórendszer üzemeltetőjének közleménye szerint a természetes vízutánpótlás a rendkívüli szárazság következtében gyakorlatilag megszűnt. A Maconkai víztározó és tórendszerén a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság elrendelése alapján ezért az előtározó vízkészletének felhasználásával kellett biztosítani a főtározótér vízpótlását. Ezzel Bátony terenye ivóvízellátásának biztonságát szolgálják. Több bujákon elkövetett betöréssel gyanúsítanak egy 28 éves helyi férfit, akit a pásztói rendőrök fogtak el, majd őrizetbe vettek.

0: valamint mintegy 100 ezer forint rongálási kár keletkezett. A 28 éves férfi a rendőrség előtt korábbról sem volt ismeretlen. A gyanú szerint 2025 nyarán a bujáki templom megvilágítására használt reflektort is ellopott. Az egyik közel 100 ezer forint értékű lámpát a helyszínen mindössze 2000 forintért adta el. Megverte az utolsó helyen álló csapatot a Salgótarján az NB3-as labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. A Nyíregyháza elleni 0-1-es eredménnyel sikerült elérnie, hogy a kieső zó...
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Napos felhős órák várhatók ma 25 fok körüli csúcshőmérséklettel.
2: Közlekedés.
0: Napközben Verőcén az Árpád úton, Vácon a Gödöllői úton, valamint a kettesen Szendehelynél és Borsosberényben mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most Backspace. Vissza az időben.
4: Hello, szevasztok, kedvesek, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szép hétfőt, elmúlt 6 óra, úgyhogy veselkedjünk neki ennek a napnak is. Izgalmas lesz témákat tekintve szerintem, már is mondjuk majd, hogy miért is, de előtte azért a Karvas Anikát is köszöntöm, mert hogy ő is itt van. Sándorom, jó reggelt!
5: Szép hetet mindenkinek, jó reggelt kívánok, sziasztok! Október 5-e hétfő van, és hát a névnaposok Aurél, aztán Apollinár, gyönyörű név, de ünnepelnek az Attillák, a Flamina, Galina, Pálma, Placind és Tulipán nevű hallgatóink is, na meg persze hát ünnepelnek a születésnaposok is, őket is köszöntjük nagy-nagy szeretettel, remélem mindenki jól érzi magát, jól telt a hétvége, és velünk tart egészen 10 óráig, majdnem azt mondtam 16 óráig.
4: Most az egy első túlzásokban, jó Sanyika, még csak hétfő van.
5: Reggel hétfőn 6-tól érted egészen 16 óráig, mi lennénk?
4: Ez teljes műsor folyam lesz.
5: Aha, egyszer ki kell próbálni. A Viber számunk 0-35-66-22-62.
4: Na, jól van. És akkor mivel fogunk most foglalkozni? Egyrészt az iskolai öltözködéssel, gyerekek. Jó? Mert hogy azért az ember...
5: Iskola napagon... köpeny, vagy mire gondolsz?
4: De egyébként nem vagy messze a történetről, mert hogy egymástól függetlenül egyébként így előjöttek ilyen iskolai öltözködéses sztorik, amikor át fogunk majd beszélni, mert hogy Norbi is majd fog jönni hét után, ahogy azt pénteken is tette. Egyrészt itt kisé szabadosan öltözködnek a tanulók, főleg a lányok az IRCI Reguliantal német nemzetiségi nyelvoktató általános iskolában, ezért a vezetőség javaslatot tett az intézmény falain belül elfogadott megjelenésre. Ez az egyik vonalunk. Aztán van egy másik vonalunk, mert hogy ugye feketébe öltözve jelentek meg a diákok egy pár nappal ezelőtt az órákon számos romániai iskolában az egyenruha viselet kötelezővé tétele ellen tiltakozva. És emellett egyébként például én a Kosdi általános iskolának a közösségi oldalán is azt láttam, hogy ott is egyébként egy ilyen kis képecske van, és a szülőket arra kérik, vagy hát igen, tehát arra szeretnék kérni a szülőket, hogy a házirend előírásának betartásával a megfelelő öltözetben menjenek a gyerekek. És egyébként több Váci iskolában is láttam ezt, úgyhogy valahogy egy téma lett, hogy akkor hogyan és miképpen öltözködnek a gyerkőcök, úgyhogy erről beszélgetünk majd egyébként a mai napon egyrészt. Másrészt pedig lesz vendégünk is, mégpedig Szabad Istvánt hívjuk majd 7 óra után, aki Mi Hazánk Bács-Kiskun megyei, igen, most már megye van, igen, megyei országgyűlési képviselője, meg egyébként a pártigazgató is. Na ő volt az egy pár nappal ezelőtt, hogyha emlékszel rá, Sanyikánk, aki bedobta azt, hogy akkor módosítsák a költségvetést az idei évhez kapcsolódóan, és legyen pénz az M2-re, és akkor kezdjük ezt megújítani. Na, az Istvánnal beszéltem, úgyhogy tudunk vele egy kicsit dumálgatni. 7 óra után, hogy akkor ez az M2 ez mi, meg hogy mi van, meg hogy miért ő, meg egyáltalán neki milyen rálátása van erre az egész ügyre, hogyha itt nem tudom, mert nagyon nem tudjuk még azt, hogy akkor merre, hány méter, meg hogy miért döntött úgy a kormány, hogy akkor most megvizsgálják, hogy kell-e ez nekünk. Úgyhogy az itt van a beszélgetünk majd 7 után. Jó? Hogy akkor ez mi lesz, hogy lesz. Úgyhogy érdemes velünk maradni egészen 10-ig. Jó? Na, ennyi nagyjából kezdünk is, mert hogy hozunk mindjárt egy jó kis megaszlágert. Ha 7 van, akkor 70-es évek.

1970-ben viszlek vissza benneteket, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánok mindenkinek, mégpedig azért, mert hogy az Egyesült Királyságban megjelenik a mai napon, október 5-én, a nagy várakozást megelőzően a Led Zeppelin harmadik lemeze, amely egyébként az Atlanti-óceán mindkét partján a slágerlistek élére került, és hát az egyik legikonikusabb dala került rá, ez az Immigrant Song, és hát egy nagyon-nagyon változatos hangszerelésű lemezről van szó, tehát nem azt kapták azért a rajongók, amit vártak az első két lemez kapcsán, de ez is brutálisan jó, úgyhogy belehallgatunk egy csodás szép kis nótácskába, és jön egy-két érdekesség, igen, azzal kapcsolatban, hogy mit is lehet erről a jó kis lemezről tudni. Úgyhogy én szerintem indítom is.

0: Na, Led Zeppelin tehát gyerekek, a világ egyik legjobb zenekara. Kész, ennyit, tehát más nem lehet ehhez hozzászólni. És ami a lényeg ugye, hogy az első két lemez után ugye egy kemény rocklemezt vártak szintúgy, ehhez képest meg kaptak egy ilyen akusztikusabb, folkosabb, bluesosabb dalokat tartalmazó lemezt. És ugye
1: nekem ez jobban tetszik.
0: Igen, az zenekar egyébként ezzel tudatosan mutatta meg azt, hogy nem akarnak egyetlen zenei stílusba beszorulni, és hát ugye itt azért van egy elementáris nóta az elején, az Immigrant Song, de mellett egyébként elég is nagyon visszafogott ugye a That's the Way, a Tangerine, vagy éppen a Gallows Pole, ami szintén egy régi blues feldolgozás. És hát ugye, amikor csinálták a lemezt, akkor ugye egy ilyen áram meg folyó nélküli, folyóvíz nélküli Velszi házikóba mentek vissza. 18. századi viskó volt kb. És ugye Jimmy Page meg Robert Plant itt voltak a turnézás után, itt szusszantak egyet, nem volt sem villany egyébként, tényleg sem normális csövek, csap, meg ilyenek. Mégis azért ugye azt, hogy egy ilyen luxusmentes világban voltak, akkor tudtak pihenni, tudtak dolgozni, és ugye komoly hatása volt a zenéjükre, és hát gyakorlatilag innentől kezdve tudtak feltöltődni, és itt íródtak ennek a hármas lemeznek a legtöbb dala.

ha valaki megveszi Bakelit lemezem, akkor tud játszani, mert hogy a Bakelit kiadása az nem egy egyszerűen papírborítót jelentett, ugye egy gatefold borító volt, tehát ugye kinyitható, és volt, van benne egy forgatható korong, azt hiszem ezt én Volvelnek hívják, be, nem vagyok benne biztos, és ugye korongon különböző képek voltak, és amikor ugye a hallgató forgatta, akkor a borítón vannak ilyen kivágások, és azon keresztül más-más képek jelennek meg. Tehát tök jó egyébként, ezzel imádtam szórakozni. Ezt a konceptet egyébként Zekron csinálta, vagyis Richard Drew, Jimmy Page pedig már egyébként 1960-as évek elejétől ismerte az úriembert, és hát ez a borító sem volt egyébként mindennapi, amikor annak idején ezt kitalálták, úgyhogy tessék hallgatni Led Zeppelin 3-as lemezt, jó, meg egyébként is bármit is, ami a Led Zeppelinhez kapcsolódik, úgyhogy ez a mai házi feladat.

0: Néhány zenés évfordulót találtam most október 5-éhez kapcsolódóan. Jó reggelt kívánunk a most ránk tekerőknek, itt vagyunk.
1: Jó reggelt.
0: Na, a 70-es évek meg a slágeri után akkor megnézzük, hogy mi minden történt a nagyvilágban, és tényleg egyébként ilyen zenés, mert hogy például a mai nap, 1958-ban először lép a színpadra Cliff Richard a Shadows-zal.
1: Jaj, de szerettem a Shadows-t.
0: Na, emlékeztem, és akkor ezért választottam el Sanyit.
1: Köszönöm.
0: De mit szeretsz benne?
1: Én a hangzását, azt a gitár hangzását. És tudod, mikor szerettem nagyon? 6., 7., meg 8. koromban.
0: Shadows-os voltál, megőrülök.
1: Igen.
0: Nem talál...
1: olyan érdekes.
0: Az a baj, hogy én nem... Oké, meghajolok, de hogy én soha nem vetemettem arra, hogy én egy Shadows lemezt föltegyek. Tehát, hogy ez pont olyan, hogy valahogy... És nem hallgatok például Yngwie Malmsteent, vagy nem hallgatom meg, nem tudom én, John Petrucci-nek a szólólemezét a Dream Theater-ben, mert nincs benne ének. Tehát, hogy én soha nem bírtam ezeket a gitárhidókat.
1: De miért nem kell mindig csak, hogy ének?
0: Nekem hiányzik. Tehát az, hogy most elpüntjögnek a izérdán, azt egy 3-4 dalig így oké, rendben van.
1: Utazás közben, autózás közben is hallgatni?
0: Hát, mind, rengeteg jó zene van, amit lehet utazás közben hallgatni, de mindegy. Tehát, hogy... Ja, de tudtam azt, hogy te szereted, úgyhogy akkor megemlékeztünk róla. Aztán 1969-ben először kerül adásba a Monty Python műsora a BBC-n, hát mind a mai napig rengeteg rajongója van mindenhol az egész világon. Aztán itt a Love Me Do 62-ben, mert megjelenik a Beatles első kis lemeze, ugye az álladalom volt a Love Me Do, a B meg a PS I Love You. És ugye még aznap este elkezdték adni a számokat az egyik luxemburgi rádió adásba is, és aztán 17. helyet csípte el már majd a decemberi angol slágerlistákon. Aztán itt van nekünk még Rejtő Jenő, akinek első darabját bemutatják, ugye ezt Nádasi Lászlóval írta, ez a Gangster Idill, megnyílik a Magyar Nemzeti Galéria, és a mai napon van a pedagógusi jogok világnapja is, úgyhogy csuhalja éljen, és Nógrádunk is van, úgyhogy ezt most nektek mindjárt föl is olvassuk.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1950. október 5-én járunk, és hát azt lehet mondani, hogy ebben az évben is ilyenkor, meg a következő évi Nógrádokban is ilyenkor csak arról van szó, hogy békekölcsön, meg hogy ilyen jegyzési átlag, meg hogy mennyit jegyeztek, Sólyom Károly, hadgyermekes, havi keresete 400 forint, 300 forint kölcsönt jegyzett, a Récsági Honvédek 226 ezer forintot jegyeztek. Balassagyarmaton mindenütt falragaszok hirdeti a kormány felhívását, minden falragasz körül emberek álltak, hangosan olvasták egy-egy sorát, és az arcokon látszott, mennyire egyet éreznek annak tartalmával, mert hogy a békekölcsön minden forintja egy-egy csapás az imperialista kalandorokra, válasz gyalázatos terveikre. És hát itt a balassagyarmatiak is nagyon jók voltak, meg a dejtári termelőcsoportban is 30 fő 60 ezer forintot jegyzett, és hát különben is. Na mi ez? Gere József balassagyarmati helytörténész itt van a vonalban. Szia, jó reggel!
3: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
0: Mindenhol ez van most, hallod, így elkezdtem itt pörgetni, de még az 51-es Nógrádban is mindenhol ezek a jegyzékek.
3: Így van. Hát azt lehet mondani, hogy az akkori kommunista rendszernek az állampapírja volt. Ugye, csak olyan kommunista módra. Ugye ma is érdemes állampapírba fektetni a pénzecskélet, mert nagyon jó hozamokkal valamikor ezt visszakapott, garantált hozammal.
0: És na akkor ezért... Ugye, értem.
3: Igen, na most ugye gyakorlatilag az ország elkezdett egy teljesen irreális méretű nehéziparfejlesztést, a magyar történelem legnagyobb hadseregét fejlesztette ki és tartotta fönn, pénz az meg nem volt. Na most mit találtak ki, hogy az emberektől vonják el a pénzt. És ugye, hát ezt a hangzatos nevet adták ezeknek a kötőek, hogy békekölcsön. Hát, hogy aztán most mi köze volt a békének ahhoz, hogy te a fizetésed egy jelentős részét leadtad, és ugye, ami a lényeg, hogy volt. Tehát ez kötelező volt, ez a végkölcsönjegyzés. Tehát ez nem volt, hogy én nem, mert hogyha nem jegyezti, akkor különféle retorziók értek, meg esetleg kiáltottak, ha a mezőgazdaságban dolgozták a kuláknak, amúgy meg esetleg imperialista szekerét toló, mit tudom én, milyen kapitalista kémnek. Tehát konkrétan családban tanár, házaspár, a fizetésük volt körülbelül olyan 600 forint havonta, ebből az idő 51-ről beszélek, és olyan havi 200 forintot, tehát a fizetés egy harmadát be kellett adni gyerekek, ez borzasztó. Na és ugye kezdetben még adtak egy picike kis kamatot a lista fizetésre, de annyira legatyásodott a ország, hogy semmi ilyen nem volt. 10 évi türelmi idő után úgy volt a visszafizetés,
0: igen,
3: hogy minden hónapban volt a békekölcsön sorsolás. És akkor a különféle kötvényeknek a számait hozta minden újság.
0: Ó, valami rémlik, majd előbb beszéltünk talán korábban, és igen.
3: Akkor, ha minden hónapban jó szüleim fogták a kötvényeket, és akkor néztük a sorszámukat, és akkor hát a szerencsés voltál, akkor névértéken visszakapta 10 év múlva a pénzt, amikor nem tudom hányszoros infláció volt.
0: Csodálatos.
3: Ez volt a nagy biznisz. Egyébként volt ilyen jutalomsorsolás, hogy meg tudom, néhány ilyen kötvényt ilyen többszörös áron fizették vissza. Na de hát volt néhány egy-két szerencsét, tehát a lottó 5-ös, ez körülbelül olyan volt. Aha. És hát ez tartotta visszafizetés a 70-es éveknek úgy a elejéig. És akkor hát mi olyan szerencsétlenek voltunk, ahogy a édesapám, hogy minket soha nem hoztak ki. Hát épp ilyen csalódottan csukta össze a kötvényeket, hogy hát egy ilyen kalapácsot tartó munkás ember volt középen, olyan, mint a 20 forintoson, talán a régi 20 forint, na, valami olyan figura, csak színes volt, és olyan ilyen rongyból készített papíron volt, és volt egy olyan intézkedés aztán, nem tudom az élet, 73-4-5, hogy na, akkor akinek nincs, de oké, nem húzták ki a békekölcsön kötvényt, menjen be az OTT-be, azt kifizették. Hát így kapta édesapám is vissza, nem tudom hány ezer forintot,
0: legyem a szívét,
3: tipölcse lehetett venni akkor.
0: Istenem, hát ez is megint jól ki lett találva.
3: Jó ki lett találva, igen, megint a kis ember, okay, aki a rövidebbet húzta.
0: Jó, holnap folytatjuk. Jó, köszönöm, hogy itt voltál, Józsi, szia. Minden jót neked. Mi pedig a dalokkal folytatjuk. Maradjatok velünk, ugye két frekvenciánk van, 95.7 Balassagyarmat környékén, és a 91.9 Váci környékén.

0: Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
6: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
7: Jó húsban vagy, Cibém.
6: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
7: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
8: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
0: Reklámot hallottak.
9: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
10: Bojtos István tiszapárti aktivista és önkormányzati képviselő hazudott, ezért perbe fogja őt a balassagyarmati televízió. A politikus szombaton a Facebookon írt a saját bejegyzésében tényként, hogy a csatorna nem volt jelen a Határőr Múzeum megnyitó ünnepségén, így kép sincs arról. Hozzátette, annak ellenére biztos az állításában, hogy mások szerint ott volt a tévékamerája és egy kollégája. Bojtos István nem zavartatta magát, és bejegyzése alá saját kommentárt is fűzött, úgy állítva be a városi tévét, mint amelyet munkanélkül az adófizető pénzén tart fenn az önkormányzat. A kommunikációs cég vasárnap adott ki közleményt, amelyben rögzítik, hogy a tévé ott volt az eseményen, és a felvételekből többféle összeállítás is készül. Tudatták, a nagy nyilvánosság előtt történt jó hírnév megsértése, és a képviselő úr hazugsága már perképessé vált, vagyis jogi eljárás indul a politikus ellen. Nagymaroson egyelőre nem tudják, hogyan valósítható meg az elnyert pályázati program, miután a kormány megszüntette a MOL Új Európa Alapítványt, amelytől a város támogatást kapott. A helyi képviselőtestület legutóbbi ülésén foglalkozott azzal, hogy a városi civil szervezet 2 millió forint nyereményét hogyan lehet jogszerűen elkölteni ebben a helyzetben. A polgármester szerint jogutód nélkül szűnt meg a pályázati támogatást adományozó Új Európa. Petrovics László elmondta, az elszámolási biztos fordulnak állásfoglalásért, mert tudni szeretnék, hogy Nagymaros érdekében jogszerűen felhasználható-e a már a nyertes bank számláján lévő összeg. Amíg a válasz megérkezik, addig az alapítvány felfüggeszti a tevékenység megvalósítását. A MOL Új Európa Alapítványtól a társaság környezetvédelmi célú támogatást kapott. Több bujákon elkövetett betöréssel gyanúsítanak egy 28 éves helyi férfit, akit a pásztói rendőrök fogtak el, majd őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a férfi szeptember 28-án éjszaka egy társával betört egy bujáki pálinka főzdébe. Az ingatlanból egy vörös réz üstöt és csöveket vittek el. A nyomozók a férfit egy néhány nappal korábban szintén bujákon történt lakásbetöréssel is gyanúsítják. Emellett egy július közepén történt betörés miatt is vizsgálódnak, amelynek során egy felújítás alatt álló ingatlanból értékes kisgépeket vittek el. A rendőrség tájékoztatása szerint az utóbbi esetben az elkövetők egy korábban az ingatlanon dolgozó társuktól kapott információ alapján jutottak be. A három ügyben összesen több mint 1 millió forint lopási, valamint mintegy 100 000 forint rongálási kár keletkezett. A 28 éves férfi a rendőrség előtt korábbról sem volt ismeretlen. A gyanú szerint 2025 nyarán a bujáki templom megvilágítására használt reflektort is ellopott. Az egyik közel 100 000 forint értékű lámpát a helyszínen mindössze 2000 forintért adta el.
12: Kritizálja a Medián Kutatóintézet Magyar Péter miniszterelnököt azért, mert nem tartja be a szakmai etikai normákat, amikor azt állítja, hogy 65% feletti népszerűsége van a Tiszapártnak, de semmilyen háttéradat nincs róla. Múlt héten több intézet is ezzel ellentétesen azt jelentette be, hogy csökkent a kormánypárt népszerűsége, és lassú erősödés kezdődött a Fidesznél. A miniszterelnök azzal válaszolt Hann Endrének, a Medián vezetőjének, hogy a párt belső mérése mutatja ezt. Hann
10: Endre azt kérte, hogy nevezze meg a kutatást végző nevét és a módszertant, de Magyar Péter ezt nem tette meg.
2: Időjárás.
10: Napos felhős órák várhatók ma 25 fok körüli csúcshőmérséklettel.
8: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
10: Közlekedés. Napközben Verőcén az Árpád úton, Vácon a Gödöllői úton, valamint a kettesen Szendehelynél és Borsosberényben mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
8: Nagyot szól.
9: Köszöntünk mindenkit, szevasztok, óvatosan az utakon. Jó, hogyha már úton vagytok, ha meg még nem, akkor készülődjetek, 10 órait úzsit betenni, gyereknek egy kis költőpénz, minden meglegyen, és akkor indulhatunk neki mai napnak. A Megafon mikrofonjánál Olicsek Ádámot halljátok, Karvai Sanyi is itt van, Norbika is mindjárt érkezik, és megyünk az első témának neki. Sanyikám, jó reggelt!
11: Jó reggelt neked és a hallgatóknak is, jó készülődést, esetleg jó étvágyat, aki reggelizik. Október 5-e hétfő van, és hát sok sikert a mai napra, jó munkát, meg hát jó tanulást a sulisoknak. A két frekvenciánk a 95.7, illetve a 91.9. Múltkor belehibáztam, azért gondoltam, most helyesbítek.
9: Helyes!
11: Tartsatok továbbra is velünk.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Ragyogónk, ahogy szoktuk, és hát Norbertünk is megtisztel jelenlétével. Jó reggelt!
1: Szép reggelt! Na. Mondom, ez fordítva van.
0: Igen, meg. Igen, amíg nem voltál, addig azért az M2-vel kapcsolatban voltak dolgok.
1: Azt követtem azért én is.
0: Követted?
1: Hát igen.
0: És múlt héten beszélgetünk erről, pontosabban múlt héten így összehúztuk a szálakat, hogy mit lehet erről tudni. Ugye a tudásnak az anyja az ismétlés, hogy...
2: Hát kezdjük ott, hogy nagyon-nagyon örültünk annak, hogy akkor lesz folytatása az M2-nek, és nagyon vártuk, és akkor 27, aztán 28, meg 30-ra tendálták ezt az időintervallumot, és most kiderül, hogy az új kormány ezt az egészet gyakorlatilag lesöpörte az asztalról.
0: Teljes üléséget beszélt egyébként mind a két tagmondatban, tehát kezdjük azzal, hogy egy Lázár itt

0: volt április előtt még, amikor ugye mint volt építési és közlekedési miniszter, hogy akkor elmondja, hogy mi van. És ő elmondta, hogy 30-ra meg lesznek azok a részek, amelyekről, mert mi a korábban is beszélgettünk, ugye a Rétsági elkerülő, meg ott a Drégei palánk utáni parkolós, kiállós, stb. Tehát már a Rétsági szakasz az már olyan szinten van kanyarban, lehet azt mondani, hogy már gyakorlatilag ezek a kisajátítási eljárások vannak, tehát meg kell, a gazdákról ugye meg kellett egyezni, hogy akkor mennyi legyen a föld, stb. Vannak engedélyek, tehát ilyentől kezdve már csak money kell, meg az, hogy akkor kapavetés, és akkor kapaszántás, és akkor özért, és akkor go, ennyi.
1: Ez már az építkezés eleje.
0: Igen, ezt mondta Lázár még a kampányban, amikor itt volt Balassagyarmaton. És akkor utána ugye nem nagyon tudtuk, hogy mi van, és most talán a NOL kérdezte meg a közlekedési, meg a beruházási minisztériumot ott, hogy akkor most mi az M2-vel. És akkor derült ki az, hogy hát gyakorlatilag ők is elismerték azt, hogy mint mondott Lázár, az nem volt hazugság, tehát ez a 30-as határidő az jó lehet, meg hogy tényleg az, hogy amik vannak papírok, minden engedélyez, így megvan. Viszont most ott tartanak, hogy akkor felülbírálják, tehát nem söpörték le az asztalról, felülbírálják azt, hogy megvizsgálják azt, hogy egyáltalán erre nekünk van-e szükségünk.
2: Nekem ugyanazt jelenti, bocsánat.
0: Hát nekem nem. Tehát, hogy értelmezd a mondatot. Tehát nem azt mondták, hogy ebben nem lesz semmi, hanem azt, hogy megvizsgálják, hogy akkor ennek most egyetem van-e szerintük értelme, vagy nem. Na, ez jött, és akkor innentől kezdve aztán nyilván Balla Mihály is becsatlakozott ugye a történetbe, mert hogy van nekünk itt ugye négy innen származó országlási képviselők, aztán mégsem hall a történet előre. Ugye Balla Mihály is szintén elmondta azt, hogy gyakorlatilag minden készen áll, és hogy akkor valami legyen. De jött egy új szereplő, gyerekek, aki először szólalt meg gyakorlatilag országgyűlési képviselőként, mert ugye kerestem én is Bondán Zoltán, de még mindig nem vette föl a telefont, de megszólalt Szabad István.
1: Nem is tudom ki.
0: A Mi Hazánknak a Bács-Kiskun megyei képviselője, és ugye pártigazgató egyébként, és ő benyomott egy ilyen 2026-os költségvetési módosító beadványt, hogy akkor tegyenek már pénzt akkor az M2-re, meg az M0-nak a befejező szakaszára. Ugye neked nem mondja, milyen jó lenne, hogyha el lehetne menni egyébként Pestre, kikerülne mondjuk arra Esztergom környékére, és bizonyán, hogy akkor meglenje.
1: Bizonyán.
0: És akkor itt pislogtunk, mint béka kocsonyában, hogy akkor mi van, mert hogy ő ezt betette, és ezt elkezdett foglalkozni, és hogy megkavart az állóvizet. Úgyhogy itt tartunk most nagyjából, a kormány, nem, ott még várunk, ugye azért hívtuk volna Mornán Zoltát, hogy kerestem őt, ugye, mert ő egyébként itt ez a közlekedési baleset, vagy tanácsnak egyébként ott elnökségi tagja, uh-huh. Tehát hogy ebben azért jól lehetne valamit tudni, de még ő nem hívott minket vissza. Viszont Szabad Istvánnal tudunk most beszélni mindjárt, és megkérdezzük a képviselő úrtól, hogy akkor most mi ez a... Mi van? Mi van?
2: Érted?
0: Igen, értem.
2: Nekem ez a meglepő ebben, és tetszik a legjobban.
0: Igen.
1: Jó, hát a kapcsolódó dolgokról beszélünk az M0 okán, tehát itt
0: de
1: már azért...
0: De mi van? Tehát, hogy erről beszélünk majd vele most, hogy akkor egyáltalán ő mit lát rá erre az egészen, mi van az M2-vel, ő rá tud-e nézni papírokra, izékre, mit hall a folyosón, tehát, hogy mi történik ebben az ügyben. Reméljük, hogy tudja majd válaszolni. Pár dal, és akkor István a vendégünk.

0: Itt is vagyunk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és hát ugye azután, hogy az előző percekben mi most nagyjából kronológiában végigvettük az elmúlt napoknak, a heteknek a történéseit, ami az M2-t illeti, most egy picit tovább tudunk menni, és ahogy ígértük, ugye ezekben a pillanatokban mindjárt itt a vonalban Szabad István, a Mi Hazánk Bátkiskun megyei országgyűlési képviselője, pártigazgató, mert hogy ő volt az, aki az M2 kapcsán egy picikét megkavart az álló vizet, ugye, ahogy mondtuk az előzőekben, és ugye főleg arra vagyok kíváncsi, ugye, hogy ő nyilván, mint képviselő, ugye benyomta az M2-t is, meg az M0-át is, ahogy mondtuk az előbb, de hogy mi legutóbb is arról beszélgettünk, hogyha visszaemlékeztek rá, hogy milyen úton vagy módon nem jön össze se a vasút első blikre, se pedig az M2. Úgyhogy van ugye két tiszás képviselő is ugye Nyugat-Nógrádból, úgyhogy elvileg ugye, ha csak az M2-t veszel, akkor ugye az előző kormányban tényleg ott az elő van készítve, ezt a spacet is az el tud indulni, úgyhogy volt vasútlobbi is, és ugye a Baross Gábor programban mégsem kerültünk be, és nem csinálnak vele semmit, pedig ugye az kampányban az ígéret volt, tehát ugye azt kezdtük el a múltkor ugye megfejteni, hogy akkor hol akadhatnak el ezek a lobbik,
1: pontosan,
0: hogy Csézi erősebben mondjuk, mint nem tudom én Berki Ákos, tényleg most, és akkor kaptuk azt, hogy akkor szapuljuk őket, nem, hogy rá akarunk jönni azt, hogy akkor miért nem, ugye?
2: Hát persze, ez az Nógrád megyében élők számára, meg Pestvár megyében
1: nem is csak Nógrád, ez az M2 sorsa országos kérdés, gyerekek.
0: Abszolút. Nyilván. És ugye nem hiába lett egyébként itt, a képbe bejött egy Bácskiskun megyei képviselő, mert hogy ugye ez egy országos történet is, és ugye azt beszéltük a múltkor is, hogy most hirtelen akartam mondani, csak elfelejtettem, hogy benne van ugye Molnár Zoltán a tiszta részéről ugye ebből a közlekedési bizottságban, az országgyűlésben, hogy akkor az ember azt hihetné, hogy akkor oké, akkor ha már ott van a miénk, akkor nem az, hogy akkor átgondoljuk, hogy kell-e az M2, hanem akkor innen kezdve egy pecsét, és akkor hagyj menjen teljes gőzzel, de nem ez történik, és oké, én még nem vagyok egyébként annyira, hogy mondjam, türelmetlen, hogy akkor most már eltelt, nem tudom, én x hónap, és akkor most már minden jó legyen, mert ugye a ciklus az 4 évig tart azért, de hogy rájönni dolgokra, meg arra, hogy az miért történt és miért nem, ez egy fontos kérdés szerintem egyébként, és hogy egyetlen erről beszélnek az országgyűlésben, úgyhogy ezért is tűntem a Szabad István, hogy megtudjuk azt tőle, hogy akkor miért ő gondolta, úgyhogy akkor tényleg ebbe most itt akkor kellett törvénymódosítást csinálni, egyetlen hogy pattan neki ki.
2: Én örülök, hogy nem egy itt élő országgyűlési képviselőnek jutott az eszébe ez a dolog.
0: Örülsz?
2: Igen, örülök.
0: Miért
2: igen,
0: örülsz neki?
2: Azért, mert ő Bács-Kiskun megyéből lehet, hogy jobban átlátja.
0: Hát de nem, annak örültél volna, hogyha valamelyikünk beterjeszt egy módosító javaslatot, hogy akkor gyerekek csináljuk már? Tehát nem is. Tehát miénket nem csinálták meg ezt, Sanyi. Tehát Bács-Kiskun megyei, Mi Hazánkos képviselő csinálta meg ezt. Gyerekek.
2: Igen, helyettük, őnek kellett volna.
0: Hát ez az. Tehát, hogy itt mi van?
2: Igen,
0: na, ennyi nem nagyjából itt a fő kérdésénk, úgyhogy Szabad István itt van a vonalban. Jó reggelt, hello képviselő úr!
3: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is, jó reggelt kívánok önöknek is.
0: Jó reggelt, na akkor reggelt. Kezdjük el tényleg, mert hogy itt azért rengeteg kérdésünk van, és ez minket nagyon foglalkoztat most az elmúlt napokban, pláne, hogy ugye nem nagyon kapunk választ mondjuk a kormány részéről, illetve olyan válaszokat kapunk, vagy kapott mondjuk egy másik helyi lap is, hogy akkor gyakorlatilag most kivárnak az M2-nél, mert hogy akkor eldöntik még, hogy egyáltalán jó-e ez nekünk mondjuk itt Nyugat-Nógrádban, avagy sem. A témával ön akkor gyakorlatilag tényleg itt az Alföldről idéz ebben érkezve bedobott egy kavicsot az állóvízbe. Mióta vagy miért foglalkozik eleve ezzel a gyorsforgalmi úttal, István?
3: Hát akkor először is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nyilván azért, mert nagyon sokat utazom az országban, és egyébként is fontosnak tartjuk, mi hazánkos képviselők, ugye vagyunk hatan összesen, és az élet minden területén a lokátoraink azok ki vannak készítve, és figyeljük, hogy mi történik, miben tudunk az embereknek segíteni, és ez nem egy új keretű történet, mert én már az előző ciklusban is, amikor a Fidesznek volt kétharmada, én akkor is benyújtottam ezeket a költségvetés módosításokat, hiszen nálunk Bács-Kiskun vármegyében is sok olyan út van, ami méltatlan az emberekhez, méltatlan az adófizető, tisztességes, dolgos magyar emberekhez, hogy olyan undorító minőségi utakon kell végigjárni, ami egyrészt tönkreteszi a gépjárművet, másrészt balesetveszélyes, harmadik haladni nem lehet rajta, És sorolhatnám még az országban sokkal több vármegyét, tehát ilyen például a, tudom, hogy most már október 1-e óta megye van, de én attól még vármegyének hívom, úgyhogy elnézést kérek előre is mindenkitől, okay. De én ezt így fogom csinálni. És a lényeg az, hogy akár elmegyünk Hajdúba, vagy elmegyünk a Jászságba, vagy elmegyünk Önökhöz a Nógrádba, ahol vannak azért jó utak, de azért vannak még meglepetések, meg kapcsapdák bizonyos utakon. És mivel én sokat járok ugye pártigazgatóként is az országban, nyilván nekem nem újdonság, hogy Nógrád megyében is vannak meglepetések, és ugye én már az előző ciklusban is szóvá tettem azt, hogy az M2 autópálya csak a Vácig készült el, ugyanakkor rendkívül fontos lenne az, hogy a magyar-szlovák határig meg kellene építeni, mert hatalmas kamionforgalom van, és ez oda-vissza, tehát Magyarországról kifelé, meg kintről is Magyarországra. Tehát, és ráadásul éjjel-nappal ezek a járművek a kis falvakon keresztül mennek el. Hát ez akár itt nálunk, Bács-Kiskunvár megye, én Kiskunhalason élek, és az 53-as főút mellett, hát ott is folyamatosan mentek át a kamionok, és tudom, hogy milyen érzés az, amikor remegnek a házak, megrepednek a házak, meg aztán általában ott van a zaj, a közlekedéssel járó zaj, tehát ha valaki akkor én át tudom érezni, hogy milyen az, amikor az utakról beszélünk, és nyilván, mivel mi hatan vagyunk, Dolcs Dávid képviselőtársam tudtával, de én jeleztem neki, hogy mivel én előző ciklusban is beadtam ezt, akkor mit szólsz hozzá, én azt most is ugyanúgy beadom, mert ő is beadhatta volna, de azt mondta, hogy persze adjam be. De ettől függetlenül a nógrádi térségben a Dolcs Dávid képviselőtársam az illetékes, de nálunk ilyen feladatmegosztás van, aha. Hát ez, úgy is viszem ezt az ügyet, akkor természetesen beadom, és újra beadom, már csak azért is, mert ismétlés a tudás adja, meg presszionáljuk akkor a mindenkori kormányt arra, hogy foglalkozzon már vele.
0: És akkor ennek egyébként milyen menetet? Mi a menete akkor? Tehát beadta ezt a módosítót István, és ennek kezdve most náluk pattog a labda, vagy betették egy fiókba, vagy itt valami határidejük van, vagy akkor válaszoljanak önnek ezügyben, ez hogy megy ilyen ügyrendben ez a menet?
3: Hát most fogalmazzak úgy, hogy pusztába kiáltott szó volt legalább eddig is, bízunk benne, hogy most nem úgy van. Újabb kétharmad van, de ezt most mások viszik. Én bízom abban, hogy ezek a hangok, illetve ezek a költségvetési módosítások, ezek legalább nem süket fülekre találnak, és bízom benne, hogy lesz ebből majd valami, mert ugye hát én ugyanúgy a térségembe beadtam az elkerülő utakra, meg ugyanúgy az útfelújításra. Most képzeljék el, hogy nálunk volt egy olyan útfelújítás, ami két település között úgy valósult meg, hogy középen kihagytak 6 kilométer.
0: Oh, igen.
3: 24 kilométeres szakaszon.
1: Hát, ha nem veszik észre.
3: Ez fölfoghatatlan. Hát, nyilván a választások előtt már nagyon el kellett kezdeni, mert én a múlt ciklusban is ütöttem, vágtam őket, aha. Hogy 55 éves vagyok. Amióta megszülettem, az út nem volt felújítva, csak leszorva az úzott kővel, mert ez járjon az embereknek, más nem. És akkor én szóvá tettem ezt állandóan, és nyilván annyira kényelmetlen volt, hogy már minden áron valamit összefarítsáltak. Az lett belőle, hogy középen 6 kilométer kimaradt. Tehát így kell az emberekkel bánni, így kell felújítani valamit. És amúgy... akkor nyilván nekem a szívügyem, és ezért van az, hogy akkor közben az én csomagokból már befért akkor az M2, az M0, meg stb. Más is, és nyilván ezekkel foglalkozni kell, és nagyon bízom abban, hogy jelenleg most a Tisza kormány kétharmada nem fogja ezeket elsúnyogni, mert addig fogjuk ezeket mondogatni, teljesen mindegy, hogy ki itt mondja tőlem, a Tiszás képviselő is mondja, csak ő nem mondja. Nem tudom miért, de mondaniuk kellene, és nálunk is, nálam Tiszás hölgy van, de hát ő se beszél arról, hogy elkerülő út legyen meg, hogy foltozzák már be azt a kihagyott 6 kilométert.
0: És egyébként a parlamentben, az országgyűlésben nem volt szó az M2-ről, tényleg egy említés szintén sem, István, mostanában.
3: Tehát, hát hogy most megmondom őszintén, hogy mivel én költségvetési módosítót adtam be, de konkrétan nem beszéltem erről, aha, a parlamentben még, ezért én nem hallottam, hogy más beszélt volna. Most lehet, hogy nem így van, de most okay. Így emlékezetem szerint nem.
0: Hát, valószínűleg így
1: azért
0: van.
1: Érdekes az, és nagyon rímel egyébként arra, amit is most az előbb mondott, és a felvetésben Ádi a te kérdésedre, és félig meddig válaszom, a reggel az egyik internetes portál azért kiadott fél hétkor egy olyan hírt, ehhez kapcsolódóan, hogy a közutak fele, és ezt ugye a GKI gazdaságkutató ZRT MRT nyomta ki a legújabb elemzésében, hogy a közutak fele rossz állapotban van, mert strádaépítésre koncentrált az előző kormány. Ugye ez itt az István elmondásával elég erősen egyezik, viszont azért az, hogy ez az elemzés arra mutat rá tulajdonképpen, hogy elsődleges céljuk a leromlott közút hálózatnak a felújítása és a rossz állapotban lépő ilyen értelemben már megnevesített.
0: Azért nincsen M2, hogy akkor meg lehet csinálni a mellékutat?
1: Ezt próbálja üzenni ez a dolog. Most ez egy érdekes dolog egyébként, mert egyrészt friss és pont ehhez passzol ez az információ, hogy ma reggelről, de akkor István, ezek szerint az lesz a válasz itt a fiókos kérdésre, hogy és azért lesz pusztába kiáltott szó, kb. Mert ez van mögöttes indokként.
0: Lehet. Az egy friss történés egyébként.
1: Fölhozva.
0: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy ez hogy lesz, mint lesz.
3: Hát nyilván, természetesen. Nyilván azért nem szabad abba hagyni és állandóan mondani, hogy mit szeretnénk, mire figyeljenek oda, mert az, hogy stráda építésekre elmegy a fókusz, és az általános közutakra meg nem marad figyelem, ezt én nem tudom elfogadni. Hát attól még lehet a fókusz a stráda építések mellett a közutakra is. Csak pénz kell hozzá, és mondjuk nem eltenni azt a pénzt, hanem tényleg az utolsó fillérig a közútba kellene fektetni, és a gondolkodás módon kellene változtatni. Igen. És akkor jut ide is, meg jut oda is.
0: Igen. Igen. Hát István, köszönjük, jó, figyelünk, jó, hogyha bármi van, akkor beszéljünk, hogyha esetleg nem pusztába kiáltott szó lesz, hanem valami visszajelés, akkor hátra tudunk előre menni. Köszönjük, hogy tudtunk beszélni. Köszönjük, képviselő.
3: Rendben, jó. Köszönöm én is, hogy tudtam ezzel segíteni.
0: Jó, még erről beszélünk majd mindjárt, ugye.
1: Érdekes.
0: Úgyhogy Szabad István volt a vendégünk, a Mi Hazánk pártigazgatója, aki beadta a módosítót, hogy akkor legyen pénz a költségvetésben az M2-re, de hát most még nem tudunk semmiről.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
6: Bojtos István tiszapárti aktivista és önkormányzati képviselő hazudott, ezért perbe fogja őt a Balassagyarmati Televízió. A politikus szombaton a Facebookon írt a saját bejegyzésében tényként, hogy a csatorna nem volt jelen a Határőr Múzeum megnyitó ünnepségén, így kép sincs arról. Hozzátette, annak ellenére biztos az állításában, hogy mások szerint ott volt a TV kamerája és egy kollégája. Bojtos István nem zavartatta magát, és bejegyzése alá saját kommentárt is fűzött, úgy állítva be a Városi TV-t, mint amelyet munkanélkül az adófizető pénzén tart fenn az önkormányzat. A kommunikációs cég vasárnap adott ki közleményt, amelyben rögzítik, hogy a TV ott volt az eseményen, és a felvételekből többféle összeállítás is készül. Tudatták, a nagy nyilvánosság előtt történt jó hírnév megsértése, és a képviselő úr hazugsága már perképessé vált, vagyis jogi eljárás indul a politikus ellen. Nagymaroson egyelőre nem tudják, hogyan valósítható meg az elnyert pályázati program, miután a kormány megszüntette a MOL Új Európa Alapítványt, amelytől a város támogatást kapott. A helyi képviselőtestület legutóbbi ülésén foglalkozott azzal, hogy a városi civil szervezet 2 millió forint nyereményét hogyan lehet jogszerűen elkölteni ebben a helyzetben. A polgármester szerint jogutód nélkül szűnt meg a pályázati támogatást adományozó Új Európa. Petrovics László elmondta, az elszámolási biztos fordulnak állásfoglalásért, mert tudni szeretnék, hogy Nagymaros érdekében jogszerűen felhasználható-e a már a nyertes bank számláján lévő összeg. Amíg a válasz megérkezik, addig az alapítvány felfüggeszti a tevékenység megvalósítását. A MOL Új Európa Alapítványtól a társaság környezetvédelmi célú támogatást kapott. Több bujákon elkövetett betöréssel gyanúsítanak egy 28 éves helyi férfit, akit a pásztói rendőrök fogtak el, majd őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a férfi szeptember 28-án éjszaka egy társával betört egy bujáki pálinka főzdébe. Az ingatlanból egy vörös réz üstöt és csöveket vittek el. A nyomozók a férfit egy néhány nappal korábban szintén bujákon történt lakásbetöréssel is gyanúsítják. Emellett egy július közepén történt betörés miatt is vizsgálódnak, amelynek során egy felújítás alatt álló ingatlanból értékes kisgépeket vittek el. A rendőrség tájékoztatása szerint az utóbbi esetben az elkövetők egy korábban az ingatlanon dolgozó társuktól kapott információ alapján jutottak be. A három ügyben összesen több mint 1 millió forint lopási, valamint mintegy 100 ezer forint rongálási kár keletkezett. A 28 éves férfi a rendőrség előtt korábbról sem volt ismeretlen. A gyanú szerint 2025 nyarán két a bujáki templom megvilágítására használt reflektor reflektort is ellopott. Az egyik közel 100 000 forint értékű lámpát a helyszínen mindössze 2000 forintért adta el. Kritizálja a Medián Kutatóintézet Magyar Péter miniszterelnököt azért, mert nem tartja be a szakmai etikai normákat, amikor azt állítja, hogy 65% feletti népszerűsége van a Tiszapártnak, de semmilyen háttéradat nincs róla. Múlt héten több intézet is ezzel ellentétesen azt jelentette be, hogy csökkent a kormánypárt népszerűsége, és lassú erősödés kezdődött a Fidesznél. A miniszterelnök azzal válaszolt Hann Endrének, a Medián vezetőjének, hogy a párt belső mérése mutatja ezt. Hann Endre azt kérte, hogy nevezze meg a kutatást végző nevét és a módszertant, de Magyar Péter ezt nem tette meg.
4: Időjárás.
6: Napos felhős órák várhatók ma 25 fok körüli csúcshőmérséklettel.
5: Közlekedés.
6: Napközben Verőcén az Árpád úton, Vácon a Gödöllői úton, valamint a kettesen Szendehelynél és Borsosberényben mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Szabadi Istvánnal beszélgettünk az előzőekben a Mi Hazánk Bács-Kiskun megyei képviselője, illetve ugye pártigazgatója Mi Hazánknak, és vele beszélgettünk arról, hogy ugye ő volt az, aki a költségvetés módosítóját ugye betette, beadta, hogy hát legyen pénz az M0-nára, ugye az elkerülő, az M0-ás elkerülnek a befejezésére, meg az M2-re, mert hát ahogy ugye elmondta az előbb, hát náluk és az Alföldön azért ott érezhetően vannak problémák és hasonló fájdalmakkal küzdenek az ott lakók is, mint a nyugat-nógrádiak, és hát igen, egy ilyen pusztába kiáltott szó ként apostrofálta, de remélhetőleg nem lesz neki ebben igaza, és ugye hát, hogy rákérdeztem, hogy arra az előzőekben, aki mondjuk most tekert volna ránk, hogy általán az a szó, hogy M2 az úgy elhangzik az országgyűlésben, vagy valami, de mondta, hogy ő nem nagyon hallotta ezt az elmúlt időszakban, úgyhogy ez eléggé szomorú. Minden esetre ugye az, hogy most itt hogy állnak a mellékutak, és ugye itt a fel... mi ez? A kutatás, vagy a felmérés alapján kiderült az, hogy akkor még itt nagyon sok minden gatya. Lehet, hogy akkor úgy fog dönteni, akkor mondják, hogy inkább erre fog fókuszálni, mert hogy azt mondják, hogy a kormány az előző, az túl sok autópályát épített, éppen ezért most akkor autópálya stoppot hirdetünk, gyorsforgalmi stoppot.
1: Hát ez
0: hagyunk csomkokat.
2: Pedig azért gazdasági növelő hatásai voltak az autópálya építésnek, meg a gyorsforgalmi utak fejlesztésének, hogy gyakorlatilag tényleg bárhová el lehetett jutni, itt tudom én, legrövidebb fél óra alatt egy másik városba gyorsforgalmi utak segítségével. Tehát én, és egész időszakban, főleg az utolsó ciklusban meg arról beszéltünk, és mi is beszéltünk erről itt a reggeli órákban, nem most, hanem ugye az évek során, hogy milyen jó mondjuk a megye útja, és hogy mennyi felújításra került, és akkor most kiderül, hogy mégis az utak, mellékutak 50%-a, meg gyakorlatilag már rosszul van, vagy nincs is felújítva, és rossz állapotban van, hát nem tudom.
1: Eléggé zűrös történet nyilván, de örök probléma most már évtizedekre, korszakokra visszamenőleg Magyarország úthálózata. Mindig mindenki egyébként közlekedési miniszteré, avagy útépítővé avanzsál, ott is inkább a mérnök kategóriában mindenki nagyon hozzáértő, mindenki tudja, hogy merre, hány méter. Az autósztrádák, az autópályák és a közutak építése nem válhat el egymástól élesen, az biztos, és ebben szerintem az Istvánnak tök igaza van, tehát mindkettőre kellene, hogy maradjon a büdzsében.
0: Hát meg eleve egyébként az, hogy a mellékutakról hordod rá föl az M2-re mondjuk.
1: De viszont egy jó minőségű stráda, egy jó még eddig nem lévő, de megépülő elkerülő úthálózat, és a többi, és a többi, és a többi, ott kezdődik a tehermentesítése közutaknak, mert a közutat nem azok az autók teszik tönkre, amik ugye nem érik el a 2 tonnát, meg a mit tudom én micsodát, hanem az azon guruló különböző méretű kamionok és nagy súlyú járművek. Ezek teszik tönkre, mondjuk itt a Nógrádban megérkezve, Rétság közepét, és a többi, és a többi. Tehát ez van. Itt stráda nélkül ezt nem lehet kiváltani. Először azt kell megépíteni, és az elkerülőt, és a nagyokat kell befejleszteni. Bármilyen fura is a nemzetközi keresztülmenő forgalom azt fogja használni. Ez hülyén hangzik.
2: Tranzitútról beszélünk.
1: És utána kell, vagy ez de együtt természetesen nyilván a meglévő öreg kis közutakat is föl tudni, de hát annyira a régi probléma ez, kérem.
0: De most ez a friss, amit beszéltünk most egy pár napos történet,
1: hát
0: hogy...
1: ez egy érdekes kis indok itt.
0: Hogy lehet, hogy ez lesz. Csak ne legyen igazam. Maradjuk annyiban.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG-gál Gödöllő. MG-gál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu. Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
6: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést! Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év, vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áru autók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
7: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
8: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
9: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
10: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
1: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
11: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
2: Reklámot hallottak.
12: 8 óra van.
2: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Andor Tamás.
12: Hírek. A vízszolgáltató nem járul hozzá Vácon semmilyen további fejlesztéshez, amíg a csendesréti lakópark vízellátását nem tudják megoldani. Erre emlékeztetett Rosta Zoltán, a Mi Hazánk Váci önkormányzati képviselője, egy a városvezetés által tervezett nagyméretű telek eladása ügyében. Az értékesítésről szóló anyagban egy 264 lakásos társasháznak helyet adó területet javasolnak eladásra, ahol akár 1000 ember is élhet. Rosta szerint aggályos, hogy az eladásra szánt földdarab infrastruktúrájáról szinte semmi sem tudható, az elhanyagoltsága miatt ismeretlen állapotú a terület. Felelőtlenség lenne az önkormányzat részéről úgy belevágni a város lakó területének bővítésébe, hogy ne lennének figyelemmel a jelenlegi lakosokra. Hozzátette. Emlékezetes, hogy idén a környék több helyén is akadozott az ivóvízellátás. Vác nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy az itt lakók számára romoljanak az életminőség feltételei, hangsúlyozta a képviselő. Veszélybe kerülhet egy kelet-nógrádi város teljes ivóvízellátása. Drámaian alacsony a vízállás a Maconkai tóban, havária helyzet van, ezért kiveszik a halállományt és máshová telepítik. A Bátony terenyénél lévő horgászvíz csak másodlagos szereppel szolgál horgászati célt, elsőként a tó alatti ivóvízbázisért tartják fenn. A tórendszer üzemeltetőjének közleménye szerint a természetes vízutánpótlás a rendkívüli szárazság következtében gyakorlatilag megszűnt. A Maconkai víztározó és tórendszerén a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság elrendelése alapján ezért az előtározó vízkészletének felhasználásával kellett biztosítani a főtározótér vízpótlását. Ezzel Bátony terenye ivóvízellátásának biztonságát szolgálják. Több bujákon elkövetett betöréssel gyanúsítanak egy 28 éves helyi férfit, akit a pásztói rendőrök fogtak el, majd őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a férfi szeptember 28-án éjszaka egy társával betört egy bujáki pálinka főzdébe. Az ingatlanból egy vörös réz üstöt és csöveket vittek el. A nyomozók a férfit egy néhány nappal korábban szintén bujákon történt lakásbetöréssel is gyanúsítják. Emellett egy július közepén történt betörés miatt is vizsgálódnak, amelynek során egy felújítás alatt álló ingatlanból értékes kisgépeket vittek el. A rendőrség tájékoztatása szerint az utóbbi esetben az elkövetők egy korábban az ingatlanon dolgozó társuktól kapott információ alapján jutottak be. A három ügyben összesen több mint 1 millió forint lopási, valamint mintegy 100 000 forint rongálási kár keletkezett. A 28 éves férfi a rendőrség előtt korábbról sem volt ismeretlen. A gyanú szerint 2025 nyarán a bujáki templom megvilágítására használt reflektort is ellopott. Az egyik közel 100 000 forint értékű lámpát a helyszínen mindössze 2000 forintért adta el. Komoly vitát és felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy 8. kerületi épület elé kihelyezett hegyes szögekkel kivert deszka. A brutális kinézetű kiülésgátló célja a feltételezések szerint az volt, hogy megakadályozza a környéken tartózkodó hajléktalanok és italozó csoportok leülését az épület fal tövében. A balesetveszélyes eszköz nem csak az ott tartózkodókra, hanem a járókelőkre, gyerekekre és idősekre is kockázatot jelentett. A helyiek panaszai szerint az ingatlanok környékén rendszeres a szemét, az üvegtörmelék, valamint a közösségi együttélés szabályait megszegő csoportok jelenléte. A lakosok egy része a hatóságok és az önkormányzat elégtelen intézkedéseivel magyarázta az önbíráskodásnak tekinthető lakossági akciót. A lakossági jelzéseket követően a kiülésgátló deszkát eltávolították a telekitéri épület elől, így a közvetlen baleset veszély megszűnt. Ismét arra szólította fel Oroszország szombaton az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, hogy hagyják el az országot, illetve ne utazzanak oda, és arra figyelmeztetett, hogy erői folytatják a tömeges megtorló csapásokat Ukrajna ellen, beleértve a fővárost, Kijevet. Az orosz külügyminisztérium emlékeztet arra, hogy előzetesen már felszólította a Kijevben tartózkodó külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy hagyják el a várost, mondjanak le az ukrajnai utazásokról, az ország lakosságát pedig arra kérte, hogy ne közelítse meg a katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit.
10: Melegben hideg, hidegben meleg.
13: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
10: Minden, ami klíma.
14: Időjárás.
12: Napos felhős órák várhatók ma 25 fok körüli csúcshőmérséklettel.
10: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
15: Nyékiautóház.hu.
14: közlekedési információk támogatója, a Balassagyarmati Malomautóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malomautóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
15: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
16: Közlekedés.
12: Napközben Verőcén az Árpád úton, Vácon a Gödöllői úton, valamint a kettesen Szent

0: kell. Igen. Na, aki korán kelt, az tudja, mivel fogunk foglalkozni ebben az órában, aki nem, annak elmondjuk, és nyilván ezek közé az emberek azért tartozik, Nemesvári Norbi is, úgyhogy a következő az, amivel fogunk egyébként foglalkozni.
1: Már nyertem.
0: Ebben az órában. Egyébként egymástól függetlenül jöttek össze a szálak, és azt mondtam, hogy akkor na, oké, akkor ezzel kicsikét foglalkozunk. Egy pár napon ezelőtt láttam egy cikket, ami úgy indult, hogy kissé szabatosan öltözködnek a tanulók, főleg a lányok az IC Reguli Antal német nemzetiségi nyelvoktató általános iskolában. Ez a kicsit szabados öltözkedés, ez aztán azt hozza, hogy a vezetőség javaslatot tett az intézmény falain belül elfogadott megjelenésre. Hogy mi az elvárt? Ezzel egy időben egyébként pont kijött, lehet, hogy pont aznap, vagy pár nappal előtte utána, egy másik hír, mely szerint feketéve öltözve jelentek meg a diákok hétfőn az órákon számos romániai iskolában, az egyenruha viselet kötelezővé tétele ellen tiltakozva. És hogy nem, valahogy éppen bölgetgetés közben talán szólt nekem pont az egyik kollega, a Mátyás kollégánk, hogy akkor a Kosdi Arany János általános iskolával ott egy kis képecske, amin ki van írva az, hogy kedves szülők, kérjük a házirend előírásainak betartását és betartatását, köszönjük a segítő együttműködésüket, és hát megfelelő öltözetet mutatnak, hogy mi a megfelelő öltözet, ízléses, korosztálynak megfelelő megjelenés, még a nem megfelelő öltözet, ugye a túl kihívó, rövid vagy kivágott öltözet. Úgyhogy most előjött valahogy több oldalról is az iskolai öltözködésnek a problematikája és kérdésköre, amiről szerintem egy picit tudunk beszélgetni. Mert hogy itt hogy van helyi vonatkozás is, talán a Váci intézményekben is láttam szintén azt, hogy ki lett dobva itt-ott ilyen kis képecske, hogy akkor hogy-mint. Meg hát azért itt, mondom, egymástól függetlenül ezek a szálak most itt valahogy összeértek, hogy itt ez most így van.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez az említett településeken kívül nyugodtan országos jelenségi, vagy akár
2: nemzetközivé vált.
1: Hát, na, nemzetközinél már kezdenék egy picikét óvatosabb lenni.
0: Ki tudja, hogy hogyan mehetnek mondjuk a francia, vagy a német
1: merre
0: iskolába.
1: Méter. Egyet azért nagyjából sejthetünk, vagy gondolhatunk, vagy kb. Ilyen filmes emlékekből meg innen-onnan azért összerakhatunk, hogy azért ez egy külföldön nagyobb divatja van az egyenruha használatának szerintem akár.
0: Baja az egyenruha, erről is beszéljünk majd mindjárt.
1: Igen.
0: Jó? Itt nem
1: arról. Az a túlsó véglet.
0: Igen.
2: Gondoljatok bele az iskola köpeny.
0: Oké, azért mondom, hogy erről is beszélünk majd mindjárt, jó? Meg a slágerek után.

0: nap indító meg a slágerek csak a Megafonban.
1: Itt a következő.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázz a

0: iskolai öltözködés a témánk. Kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk tehát mindenkinek, és ezzel foglalkozunk, mert hogy több oldalról összeértek a szálak, és akkor mondom, hogy mondjuk mi az a javaslat, amit ugye itt a Zirci Reguantal német nemzetiségi nyelvtató általános iskola tett. A felső testet takaró póló, ink, stb. A fején nemű ne legyen látható, kerülendő a pántos meg a haspóló. Olyan szoknya meg nadrág viselésre, amelynek a nagy része ruhaanyag. Érdekes a megfogalmazás. És még nélküliség, vagy maximum diszkrét, bőrhibákat elfedő korrektor, amennyiben ez indokolt, és nem viseljenek a tanulók műkörmöt, meg feltűnő körömlakot sem. A házi rendben pedig a piercing viselése már tiltva van. Azt írták, hogy tisztában vannak azzal, hogy a világ változik, és nem lehet a mai gyerekeket iskola köpenybe bújtatni, mint a mi korosztályunkat, írják a nevelők, de szerintük azért a jó ízlésnek is van határa.
1: Ezzel egyetértek.
0: Aztán, ugye az Országos Diáktanács hirdet meg egy akciót Romániában, és az egyik nap az órákon számos iskolában az egyenruha viselet kötelezővé tételen tiltakoztak, feketében öltöztek. Ugye a parlament elé terjesztették, és a szenátus által már elfogadták azt a törvénytervezetet, mert szerint úgy, hogy a romániai tanulók kötelesek lennének az oktatási intézmény szabályzatának megfelelő egységes ruházatban megjelenni az órákon. De valaki azt írja, vagy azt írta válaszul, hogy a romániai iskolák problémáit nem lehet tűvel meg cérnával megoldani. Az egyenlőtlenség nem tűnik el egy mellény alatt, a zaklatás nem szűnik meg attól, hogy ugyanaz az inget hordjuk, és az összetartozás érzését sem lehet a hajtókára varni. Úgyhogy ezt nehezményezték a tanulók, meg azt is, hogy nem vonták be őket a törvénytervezet közvitájába.
2: Igen, ez aranyos, de most visszatérve ide hozzánk, és mondjuk Zircre akár.
0: Igen. És Kosdis, mondja, pont most láttam, igen, azt egy pár nap, hogy a Kosdi Arany János általános iskolában is arra kérik a szülőket, hogy ízléses korosztálynak megfelelő megjelenéssel bocsássák az iskolába a gyerkőcöket, ne pedig a rövid, vagy kivágott, vagy kihívó öltözettel.
2: Ja, tehát így például akkor még közelebb érkezünk, de mondom, most két települést nevesítünk, egészen bizonyos, hogy ezzel az összes település, ahol iskola üzemel, működik, szembenéz, és mindennapi kérdés. Itt azért még Zisznél, még egyszer említsük ezt, meg általános iskola, igaz?
0: Igen.
2: Oké.
0: Tehát azért... És a Kosdon is, az Arany János, az okay. Szintén általános iskola.
2: Tehát gyerekek, most azért ne álságoskodjunk, meg nem kell nekem a nagy szöveg, hogy majd összetartás, meg hajtókára kicímzés, meg mit tudom én, micsoda. Általános iskolában haspólózni, általános iskolában piercinget szóba hozni. Ezek szerint ez itt megtörtént dolog. Tehát bocsánatot kérek, meg műkörmözni, meg festés. Van még kérdés? Tehát van még kérdés afelőtt, hogy ezt valóban egy egységes mederbe kéne rámolni ezt az egész történetet?
0: Okay.
2: Szerintem nincs. Nemhogy gimnáziumban nincsen még ennek, ott meg pláne szerintem igazán, ahol már tényleg igazán gyakorlatilag kisfelnőttek ülnek ott a haspulóba, és én nem érzem sem az iskola, sem a feladat, amit ellátnak azzal vagy amit csinálnak a srácok, vagy a fiúk, lányok ott, amit mennek az iskola szellemiségéhez. Egyiknek a szellemiségéhez sem illik az, hogy azt ne egy minimális szinten legalább megtisztelő öltözettel látogassuk.
0: Én például attól kiakadtam, mert egyszer, mikor voltam Szentgyörgyiben, ez Balassagyarban a technikumban, mert nem tettem szó nélkül, csak hogy megegyeztem magamnak, és kiakadtam, hogy melegítő be.
2: Az is
0: ide tartozik. Hogy melegítőben voltak fiatalok, és egyébként lehet, hogy ez trend, vagy ez az új, nem tudom, ezt már elfogadták a tanárok, vagy a pedagógusok.
2: Kénytelenek elfogadni, mert nem tudok, mit csinálni.
0: Igen, de hogy egy ilyen sport, ilyen melegítő, nadrágos, nacis sztoriban voltak a srácok órán, és úgy nem volt tesióra, és nekem olyan fura volt, hogy így, hát azért egy szövetgatyát, vagy egy farmert én csak fölkapok már, mondjuk, nem, hogyha megyek iskolába, tehát hogy nem azt mondom nekem, hogy már ez nem fér be, csak nekem, tehát én nem mennék el melegítőbe iskolába.
1: Jogos, ez olyan, mint lagziba sem megyünk farmerbe, én ezt már mondtam többször.
0: Jó, mindegy.
2: Oké. Maradjunk annyiban, hogy ezt a dolgot valahol egészen, sehogy másképp. Ez fölülről lehet csak.
1: De ez horromlott el? Mikor romolhatott el?
0: Hát ez figyelj, ez a szülőnél, ugye? Megint a szülőnél vagyunk. Tehát ki enged gyereket elinged ilyen cuccban?
2: Szülőnél. Mindig minden családon ott kezdődik a történet, igen. Igen. Tehát ez egy
0: minek adsz a gyerekre, folyamat. A lányodra, minek adsz haspólót?
2: Mert kiköveteli.
0: Minek veszel haspóló?
2: Azért, mert kiköveteli.
0: De mondod neki, hogy kislányom, kicsi vagy még, ribancos.
2: Akkor azt fogja mondani, hogy nem állok veled szóba, és te hülye vagy, és a többi, és a többi. Senki nem akar konfrontálódni. Felteszem, szülő és gyerek vonalon sem. És akkor inkább a gyerek tudja, hogy igaza lesz.
1: De szülő felelsz a gyerekért.
2: Oké, ez egy ilyen történet.
1: Ő megítélése utána is.
2: Nem.
0: Vagy mondjuk még nem is, szerintem vannak még olyan szülők, és akik nem is tudják azt, hogy mibe megy reggel a gyerek iskolába.
2: Hát nem biztos, hogy tudja követni a reggeli öltözködést. Így van. Nincs otthon, dolgozik. Kisebb dolga és nagyobb annál, mint hogy ezt ilyen szempontból.
0: De ez miért pont
2: kövesse?
0: Most látom én ezt? Tehát, hogy én az elmúlt években ilyen nagyon találkoztam, hogy ennyire direktben, vagy csak most értek össze, hogy a szálak valahogy.
2: Egyrészt, másrészt meg, mert ez egy folyamat, ami nem most kezdődött, hanem sokkal régebben, és ahogy a divat is alakul, és ez a folyamat, és ez az egész trend be tud úgy erősödni, hogy már neked is szembe tűnik, akkor ahhoz ennyi idő kellett, és most éppenséggel már ott tartunk, hogy egyre kevesebb a textil, egyre több a mű dolog.
1: De lehet, hogy hülyesség az én véleményem, hogy jött egy újabb és újabb generáció, és ő nekik ez lesz a trendi, ez lesz a megfelelő, és ők így szeretnének élni, és ezt szeretnék, ezt és ezt a ruhát hordani.
2: Ez speciál divat, tehát én nem gondolnám, hogy ideológia húzódik meg egy-egy ilyen, főleg nem ennyire, az országnak különböző vidékeinél azért nem egy ideológia mentére van fölhúzva a divat, ez nem úgy eszköz, másnak az eszköze szerintem a divatnak a használata. Mindenki másképp értelmezi szerintem. A lényeg az, hogy az a minta, amit látnak a különböző közösségi oldalakon, amik jönnek-mennek, azokat ők a gondolkodás nélkül, vagy a videóklipekből, vagy bárhonnan emelik át a hétköznapi életbe természetesen. Ebben jól meg is vannak segítve, mert hogy bármit utol lehet érni, már beszerezni ruhadarabokat. Egy nap, hétfői iskola kezdéssel megrendelsz egy darabot valahol, már csütörtökön szerdán te már abba tudsz menni, ha még úgy érzed.
0: Oké, akkor a másik véglet az iskolai egyenruha. Ugye Romániában a diákok azért kezdtek el itt most feketébe járni, tiltakozásul, ugye, mert hogy ott valami egyenruhát akarnak majd bevezetni, hogyha úgy van.
2: Én simán bevezettetném az egyenruhát a gyerekekbe. Be. Abban nincs semmi. Abban én szerintem nincs annyira ijesztő, és annyira...
0: Jól tudom, hogy te Harry Potter fan vagy, ott mindenki egyenruhában van.
2: Nem vagyok Harry Potter fan. nem vagyok Harry Potter fanabb, mint bárki más, de azt gondolom, hogy annak azért van egy... Tehát miért kell feltétlenül az egyenruha? Akkor nézzük meg fölülről. Mit árt egy egyenruha egy iskolai... Ne az egyén oldaláról közelítsük meg, hanem tényleg mit árt az a viselőjének? Mi az, amitől
1: az
2: rossz lesz?
1: Megmaradt, hogy érettséginél matróz, blues, meg ilyen.
0: Ez persze, meg nem csak érettségin, amikor ünneplőknél ott persze. Kellett, hogy akkor matróz, blues, meg nem
2: tudom. De egy ettől lazább, és oké, én nem mondom azt, hogy egy ünnepélyekhez hasonló, szigorúságú, anyagú, megjelenési ruhát kell felerőltetni valakinek, ebben az egyenruhában azért lehetne mozgástér.
0: Nyilván egyébként.
2: De miért annyira ördögtől való egy iskolai szabályzatban, egy iskolai házirendben azt is valamilyen szinten rögzíteni, hogy,
1: ki a kurszot,
2: hogy legalább a felső öltözet, hogy valami ilyesmi tényleg legyen egy egységes dolog, tehát legyen egy az adott iskolára jellemző, és tudom, hogy ez hülyé hangzik, meg minden.
0: Nem, egyébként én adom. De
2: erre tényleg sok külföldi példa van. Pont ott, amit itt ez az ország az elmúlt 10-20-30 évében annyira vágyott már, hogy legyen már itt mindenfajta szabadságérzet, meg mindenfajta nem tudom micsoda.
0: Igen,
2: szakadjon már ránk a nyugat.
0: Sokkal több helyen
2: elfogadott, nem kérdés.
0: Van az egyenruha, Amerikában is.
2: Én is úgy érzem, úgy gondolom, biztos, hogy vannak sulik, jellemzően szerintem akkor különbséget kell tenni, mert ott azért nagyobb a differencia, jobban differenciált az államilag fenntartó iskolák és a bármilyen alapítványi vagy magán. Szinte biztos vagyok abban, hogy az alapítvány és a magániskolákban van több egyenruha bevezetve, mint mondjuk az állami.
0: De az ad egyfajta plusz, hogy neke érted, tehát jó, el kell jutni mondjuk oda intézményi szinten, hogy akkor vagy tekintsen úgy magára egy intézmény.
2: Mi ezek vagyunk?
0: Hogy akkor wow, és akkor vágyjon a gyerek arra, hogy wow, hát én fölvehetem ezt az egyenruhát.
2: Hányszor beszélünk itt csak a rádióban az interjú kapcsán úgy, akár Bolyaival, akár akár a Boronkaival, akár a Balasival, akár a Szentgyörgyivel úgy, hogy megvan mögötte ez a fajta szellemiség, hogy én Szentgyörgy is vagyok, én Boronka is vagyok,
0: hát én Bolya is vagyok. Hát figyelj, egyébként én a Bolyainál például, vagy mi a Boronkainál például simán el tudnak képzelni.
2: Tehát föl van építve ez, megvan ez, az iskolák törekednek arra az imidzsre és arra a szellemiségre, mindegy, hogy most hogy mondom, törekszenek rá, hogy elmondhassák azt többen, akik ott dolgoznak, hogy és ez, ott is tanulnak, igen, hogy mi ehhez tartunk. Innen csak egy lépés megtalálni ezt a megfelelő öltözetet, amelyik ezt nem úgy gyengíti, vagy rossz irányba viszi, hanem kifejezetten erősíti.
0: És ugye még tovább megyek.
2: Mi ebben a baj?
0: Emlékszem rá, most zárszó, és akkor ezen el lehet még gondolkodni a dalok alatt is, amikor fölkerülsz mondjuk egy egyetemre, akkor például emlékszem rá, hogy például merch boltja van a BME-nek.
2: Boom.
0: És milyen király, hogy veszel mondjuk vettének, és mind a mai napi nekem is megvan egy BMW, és Polár fölső.
2: Eltének is van.
0: De hogy ez, hogy akkor veszel egy, ugye, hogy ez mi?
2: Persze. Na,
0: tehát ez egy
2: ez már ez.
0: Igen,
2: ez már ez.
0: Ez már ez.
2: Csak a poénosabb része.
0: Na jó, még egy kicsit beszélgetünk erről.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás. Hírek. A vízszolgáltató nem járul hozzá Vácon semmilyen további fejlesztéshez, amíg a csendesréti lakópark vízellátását nem tudják megoldani. Erre emlékeztetett Rosta Zoltán, a Mi Hazánk Váci önkormányzati képviselője, egy a városvezetés által tervezett nagyméretű telek eladása ügyében. Az értékesítésről szóló anyagban egy 264 lakásos társasháznak helyet adó területet javasolnak eladásra, ahol akár 1000 ember is élhet. Rosta szerint aggályos, hogy az eladásra szánt földdarab infrastruktúrájáról szinte semmi sem tudható, az elhanyagoltsága miatt ismeretlen állapotú a terület. Felelőtlenség lenne az önkormányzat részéről úgy belevágni a város lakó területének bővítésébe, hogy ne lennének figyelemmel a jelenlegi lakosokra. Hozzátette. Emlékezetes, hogy idén a környék több helyén is akadozott az ivóvízellátás. Vác nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy az itt lakók számára romoljanak az életminőség feltételei, hangsúlyozta a képviselő. Veszélybe kerülhet egy kelet-nógrádi város teljes ivóvízellátása. Drámaian alacsony a vízállás a Maconkai tóban, havária helyzet van, ezért kiveszik a halállományt és máshová telepítik. A Bátony terenyénél lévő horgászvíz csak másodlagos szereppel szolgál horgászati célt, elsőként a tó alatti ivóvízbázisért tartják fenn. A tórendszer üzemeltetőjének közleménye szerint a természetes vízutánpótlás a rendkívüli szárazság következtében gyakorlatilag megszűnt. A Maconkai víztározó és tórendszerén a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság elrendelése alapján ezért az előtározó vízkészletének felhasználásával kellett biztosítani a főtározótér vízpótlását. Ezzel Bátonyterenye ivóvízellátásának biztonságát szolgálják. Több bujákon elkövetett betöréssel gyanúsítanak egy 28 éves helyi férfit, akit a pásztói rendőrök fogtak el, majd őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a férfi szeptember 28-án éjszaka egy társával betört egy bujáki pálinka főzdébe. Az ingatlanból egy vörös réz üstöt és csöveket vittek el. A nyomozók a férfit egy néhány nappal korábban szintén bujákon történt lakásbetöréssel is gyanúsítják. Emellett egy július közepén történt betörés miatt is vizsgálódnak, amelynek során egy felújítás alatt álló ingatlanból értékes kisgépeket vittek el. A rendőrség tájékoztatása szerint az utóbbi esetben az elkövetők egy korábban az ingatlanon dolgozó társuktól kapott információ alapján jutottak be. A három ügyben összesen több mint 1 millió forint lopási, valamint mintegy 100 ezer forint rongálási kár keletkezett. A 28 éves férfi a rendőrség előtt korábbról sem volt ismeretlen. A gyanú szerint 2025 nyarán a bujáki templom megvilágítására használt reflektort is ellopott. Az egyik közel 100 ezer forint értékű lámpát a helyszínen mindössze 2000 forintért adta el. Komoly vitát és felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy 8. kerületi épület elé kihelyezett hegyes szögekkel kivert deszka. A brutális kinézetű kiülésgátló célja a feltételezések szerint az volt, hogy megakadályozza a környéken tartózkodó hajléktalanok és italozó csoportok leülését az épület fal tövében. A balesetveszélyes eszköz nem csak az ott tartózkodókra, hanem a járókelőkre, gyerekekre és idősekre is kockázatot jelentett. A helyiek panaszai szerint az ingatlanok környékén rendszeres a szemét, az üvegtörmelék, valamint a közösségi együttélés szabályait megszegő csoportok jelenléte. A lakosok egy része a hatóságok és az önkormányzat elégtelen intézkedéseivel magyarázta az önbíráskodásnak tekinthető lakossági akciót. A lakossági jelzéseket követően a kiülésgátló deszkát eltávolították a telekitéri épület elől, így a közvetlen baleset veszély megszűnt. Ismét arra szólította fel Oroszország szombaton az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, hogy hagyják el az országot, illetve ne utazzanak oda, és arra figyelmeztetett, hogy erői folytatják a tömeges megtorló csapásokat Ukrajna ellen, beleértve a fővárost, Kijevet. Az orosz külügyminisztérium emlékeztet arra, hogy előzetesen már felszólította a Kijevben tartózkodó külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy hagyják el a várost, mondjanak le az ukrajnai utazásokról, az ország lakosságát pedig arra kérte, hogy ne közelítse meg a katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit.
4: Időjárás.
3: Napos felhős órák várhatók ma 25 fok körüli csúcshőmérséklettel.
4: Közlekedés.
3: Napközben Verőcén az Árpád úton, Vácon a Gödöllői úton, valamint a kettesen Szendehelynél és Borsosberényben mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Iskolai öltözködés, ez még a témánk egy pár percig helyi felhívásból is kiindulva, mert hogy többek között a Kosdi Arany János általános iskolának a közösségi oldalán is volt egy felhívás a szülők felé, hogy hát a gyereket ne ilyen kivágott, nem tudom, ilyen cuccba küldjük be a suliba, hanem normálisban. És ugye itt Romániában is volt diáktüntetés az egyenruha kapcsán, valamelyik nap valamelyik oldal lehozta azt az Irci iskolában, és ott volt valami felhívás, hogy akkor semmi smink, meg semmi műköröm, meg semmi piercing, meg haspóló, meg hasonlók. És ugye ez a két véglet, és még egy pár percünk azért maradt a témából, hogy szerintem ki lehetne ezt azért próbálni, nem?
1: Mindenki minimum.
0: Szerintem jobban állna ez, mint az, hogy már bocsi, tényleg nem szeretek minden balassa gyarmati iskolát, de hogy veszel egy sárga polót, és rá van nyomva kék, hogy balasi. Tehát, hogy érted? Vagy piros, és akkor szent.
2: Volt a Ramcsinak is.
0: Tehát, hogy érted, mire gondolok, hogy akkor lehet, hogy nem azt mondom, hogy nyilván a külsőség nem ad hozzá ahhoz, amilyen a belső tartalma egy oktatási intézménynek, meg nem azt mondom, hogy emeli a presztízst, de ez sem jó. De érted, mire gondolok, hogyha mondjuk egy ilyet behoznál, akkor az a fajta attitűd, vagy millió, ami társul hozzá, annak a hordása is már szerintem egy picit
2: egy büszkeséggel azért tölt el.
0: Igen, meg azért, hogy egyfajta oda tartozásról is. Érted, mire gondolok? Vagy hogy érted, mire gondolok én? Hát, hogy szerintem ez nem ördögtől való. Nyilván nem a komcsi szoci köpenyre kell
1: meg nem
0: gondolni.
1: A katonai egyenruhára, meg nem a súranóra, és nem a durva anyagból készült bőrfölhorzsoló nadrágokra és fölsőkre, és végképpen nem az Abigail című filmből ismert lányiskolának
0: a kegyetlen, hány centig van az szoknya,
1: a kegyetlen cuccaira és szabályaira gondolunk.
2: Na, azért azt is lehetne szabályozni a szoknyák hosszát is az iskolákban.
1: Jó, ha egyenruháról beszélünk, ez már nyilván egy ebben foglalt teljesítés. Igen, ebben egészen biztos vagyok. Ezen nincsen gond, de szerintem ez a dolog, mondjuk próbálnak, kicsit drága, mert itt azért egyenruha szinten azért akkor nem egy ingről és nem egy öltözetről van szó, hanem minimum valahány váltásról. Tehát itt alapvetően ez egy elég drága vállalás, ebben biztos vagyok, de hogy ez csak is kizárólag fölülről tud megérkezni erre a megoldás, az nyilvánvaló. Magyarországon állami iskolák serege van, nagyon kevés a magán, ahhoz képest.
0: Igen.
1: Nagyon kevés a magán, ahol sokkal könnyebb egyéb iránt ebben a dologban intézkedni, és azt mondani, ha hozzánk akarsz jönni, ha ezt akarod, ha ezt vállalod, ez is része az adott szabályzatnak. Igen. Egy csomó minden mellett. Egy állami iskolában már feltétlenül így működik, úgyhogy ezt fölött kellene valahol tudni hozni ebben egy olyan nagyon okos, de határozott intézkedést, amitől szerintem el lehetne venni az élét.
0: Szerintem ez nem zárja ki tényleg, ahogy mondtuk azt, hogy itt a nyugat-európai országokban is egyébként simán, tehát látod a Harry Pottertől kezdve, nem tudom mivel, hogy akkor ez egyébként a szabad oktatási sztájlt, azt nem
1: zavarja.
0: Nem zavarja szerintem sem.
1: Nem, sem azt a szabad gondolkodást nem zavarja.
0: Nem zárja ki.
1: Sem az, ja, és legfőképpen, tehát vágom itt ezt a romániai iskolának az indokai között, hogy itt aztán nagyon félnek. Ettől nem fog az egyéniség eltűnni. Ettől nem fog az egyéniség elszürkülni. Írják, hogy a különbségek, milyen különbségekről beszélsz. Pont az a cél egyéb iránt, hogy minél inkább egy diákságban az egyenlőség legyen ilyen értelemben hangsúlyozva. De tényleg egy nagyon egyszerű emberi oldal ennek. Valaki bemegy, mert megteheti. Nem is tudom, mennyire drága motyókban. Van, aki bemegy abban, amiben...
0: És nem teheti.
1: Nem teheti meg, és bemegy úgy. Nekem nem mondja senki, hogy az nem kelt feszültséget, vagy bármit is. Biztos egyik vagy másik irányba. Emberek vagyunk, nyilvánvalóan így működik. Ha csak ezt kizárják, az egyenruha használattal, már nyertes.
0: Igen, én emlékszem rá, hogy akkor tud, mennyire tud az ilyen szülő lenni, hogy még mindig benne van az, mikor anyám mesélte, aztán pár évvel, x évek később is, hogy mikor általános iskolás elsős volt. Emlékszem, nekem volt két darab ilyen füzet, vagy ilyen könyvtartó tokom. Nem is tudom, hogy hol vettem őket. De mindegy.
1: Majd utána megyünk.
0: És az egyik aztán Star Wars-os volt, a másik meg Oroszlán királyos volt. És vajon néztek ki egyébként, és csak nekem volt ilyen. És utána már behívták anyámat utána rapportra a tanárnő, hogy hát a szülők már mondták, hogy akkor nekem miért van olyan.
1: És nekik miért nem?
0: És
1: nem?
0: Nekik miért ne? Ezek azért mind emlékeim között megvan. Az egyszer anyám aztán mesélte után, x év vagyok, hogy ilyen nézzék. Tudja, hogy érted?
1: És most mit lehetnek, Ádi, azt kérdeled?
0: Én már annyira lennék szülő, hogy érdekem emeljessek.
1: Hülye.
0: Komolyan.
1: Nem akarod
0: azt? Én imádnám ezt.
1: Dehogy imádnám.
0: Én imád, dehogy
1: de agyadra ment.
0: Alig várnám, hogy ezek, hogy egyébként beszélgessek itt a rádióban.
1: Mondjuk oda,
0: tudod, milyen sztorik lennének,
1: érted? De mondjuk ott már
0: olyan sztorikot hoznék, hogy azért, sőt, tényleg, hogy bejönnék, és akkor figyelj, nekem ne beszélj, mert holnap reggel erről fogok beszélni reggel. Tizé, érted, befenyítlek.
1: Téma leszel,
0: szülői, én arra adnám.
1: Hát nem, az nem úgy működne, de igaziból, ott van a közmondás, srácok, nem a ruha teszi az embert. Igaziból,
0: igen.
1: Ha ez így működik, és van ez mögött azért, mint minden közmondás mögött igazságtartalom, akkor pont ez terület volna az, ahol ki lehetne próbálni, hogy igen. Tényleg mennyire igen. Igaz.
0: Na, mindegy, úgyhogy holnaptól kezdve fehér zokni, fekete cipőben
1: nálunk.
0: Itt is nálunk is. Jó? Csokornak kendő.
1: Tényleg? Elég szigorúra húztad a figurát. Mi van az összes többi megafonos?
0: Makkos cipő.
1: Bölcsös motyó, az megy
0: a kukába. És mindez pirosban, ugye?
1: Mint a Mikulás.
0: Így van. Ez lesz. Jó? Sutpassz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG-gál Gödöllő. MG-gál.hu.
3: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést! Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áruautók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
4: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
5: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
7: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
8: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
9: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
9: Itt a Megafon.
2: Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
10: Bojtos István tiszapárti aktivista és önkormányzati képviselő hazudott, ezért perbe fogja őt a balassagyarmati televízió. A politikus szombaton a Facebookon írt a saját bejegyzésében tényként, hogy a csatorna nem volt jelen a Határőr Múzeum megnyitó ünnepségén, így kép sincs arról. Hozzátette, annak ellenére biztos az állításában, hogy mások szerint ott volt a TV kamerája és egy kollégája. Bojtos István nem zavartatta magát és bejegyzése alá saját kommentárt is fűzött, úgy állítva be a városi tévét, mint amelyet munkanélkül az adófizető pénzén tart fenn az önkormányzat. A kommunikációs cég vasárnap adott ki közleményt, amelyben rögzítik, hogy a tévé ott volt az eseményen, és a felvételekből többféle összeállítás is készül. Tudatták, a nagy nyilvánosság előtt történt jó hírnév megsértése, és a képviselő úr hazugsága már perképessé vált, vagyis jogi eljárás indul a politikus ellen. Nagymaroson egyelőre nem tudják, hogyan valósítható meg az elnyert pályázati program, miután a kormány megszüntette a MOL Új Európa Alapítványt, amelytől a város támogatást kapott. A helyi képviselőtestület legutóbbi ülésén foglalkozott azzal, hogy a városi civil szervezet 2 millió forint nyereményét hogyan lehet jogszerűen elkölteni ebben a helyzetben. A polgármester szerint jogutód nélkül szűnt meg a pályázati támogatást adományozó Új Európa. Petrovics László elmondta, az elszámolási biztos fordulnak állásfoglalásért, mert tudni szeretnék, hogy Nagymaros érdekében jogszerűen felhasználható-e a már a nyertes bank számláján lévő összeg. Amíg a válasz megérkezik, addig az alapítvány felfüggeszti a tevékenység megvalósítását. A MOL Új Európa Alapítványtól a társaság környezetvédelmi célú támogatást kapott. Több bujákon elkövetett betöréssel gyanúsítanak egy 28 éves helyi férfit, akit a pásztói rendőrök fogtak el, majd őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a férfi szeptember 28-án éjszaka egy társával betört egy bujáki pálinka főzdébe. Az ingatlanból egy vörös réz üstöt és csöveket vittek el. A nyomozók a férfit egy néhány nappal korábban szintén bujákon történt lakásbetöréssel is gyanúsítják. Emellett egy július közepén történt betörés miatt is vizsgálódnak, amelynek során egy felújított felújítás alatt álló ingatlanból értékes kisgépeket vittek el. A rendőrség tájékoztatása szerint az utóbbi esetben az elkövetők egy korábban az ingatlanon dolgozó társuktól kapott információ alapján jutottak be. A három ügyben összesen több mint 1 millió forint lopási, valamint mintegy 100 ezer forint rongálási kár keletkezett. A 28 éves férfi a rendőrség előtt korábbról sem volt ismeretlen. A gyanú szerint 2025 nyarán két a bujáki templom megvilágítására használt reflektort is ellopott. Az egyik közel 100 ezer forint értékű lámpát a helyszínen mindössze 2000 forintért adta el.
11: Kritizálja a Medián Kutatóintézet Magyar Péter miniszterelnököt azért, mert nem tartja be a szakmai etikai normákat, amikor azt állítja, hogy 65% feletti népszerűsége van a Tiszapártnak, de semmilyen háttéradat nincs róla. Múlt héten több intézet is ezzel ellentétesen azt jelentette be, hogy csökkent a kormánypárt népszerűsége, és lassú erősödés kezdődött a Fidesznél. A miniszterelnök azzal válaszolt Hann Endrének, a Medián vezetőjének, hogy a párt belső mérése mutatja ezt. Hann Endre azt kérte, hogy nevezze meg a kutatást végző nevét és a módszertant, de Magyar Péter ezt nem tette meg.
12: Időjárás.
11: Napos felhős órák várhatók ma 25 fok körüli csúcshőmérséklettel.
12: Közlekedés.
11: Napközben Verőcén az Árpád úton, Vácon a Gödöllői úton, valamint a kettesen Szendehelynél és Borsosberényben mérik az autósok sebességét.
13: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
15: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
13: Megafon.
14: Nagyot szól.
16: 9:03, szevasztok, ezek voltak a híreink, és megyünk bele a délelőtbe. Ez még mindig a Start menü, a Megafon reggeli műsora, a 95.7.91.9, és üdv a streamereknek, megafonfm.hu. És még egy óránk van Sanyikám, ugye, ami ilyenkor azt jelenti, hogy Varga Bíró Tamás.
17: Igen, ő fog mindenkit lenyűgözni, vagy felbosszantani, ez hamarosan kiderül, de előtte néhány megnyugtató megasláger, itt a 95.7-en és a 91.9-en, úgyhogy továbbra is jó vételt, jó szórakozást!

0: Szép reggelt kívánunk, vagy most már délelőttöt mindenkinek, és hát Varga Bíró Tamás megjött.
1: Mindenkinek, aki autóval jár.
0: Örülünk, Vincent.
1: Örülünk, örülünk.
0: Jól van.
1: Persze, puska kellett volna ez a menúhoz, de azért
0: elkészült,
1: örülünk.
0: Elkészült, megvan.
1: Elkészült, igen, minden igen, okay. A nagymű, igen, a gép forog. Az alkotó pihen.
0: Na, hát innen is akkor Bugadoktor.
1: Ahogy olvastam az interneten valakitől. Igen, megpihent szegény Bugadoktor.
0: Na jó van, akkor mindenki örül.
1: Hát azért mindenki nem, azért nekünk egy kicsit a könyv kicsordult a szemünkből, ugye a számla láttam, de azért annyira nem vészes. Na. Nem sok, de nem is kevés. Jó, olyan van. Pont fáj.
0: Oké.
1: Na kérem szépen, a született feleségekből én Marsha Cross-t imádom a legjobban.
0: Az a vörös?
1: Brie Van de Kamp. Uh-huh. Igen. Szerintem haláli egy figura, csinos, elegáns, flegma, de úri módon flegma, tud sütni, úristen, miket süt az a csaj. Na mindegy. A született feleségekben Brie Van de Kampot játszó Marsha Cross, hát ikrekkel volt terhes, amíg forgatták a született feleséget. Az orvos a szigorú árnyugalmat írt elő neki. Igen, de neki aláírt szerződése volt. Meg amúgy szerintem nagyon-nagyon bulira vette ezt a szerepet, és imádta csinálni, úgyhogy hát nem állt le a forgatás. Marsha valódi házába költöztek, az egész stáb felvenni a jeleneteit, de még előtte a házát teljesen átrendezték a sorozat díszlete szerintire.
0: De jó.
1: Ez ilyen jó, nem?
0: Haza, és akkor jön haza, fér.
1: Csináljuk.
0: Hazahoztad a munkát, mi?
1: Hát, hozok. Édesem, hát ha csak nem boncolvas az ember,
0: home
1: nyugodtan.
0: Home office.
1: Ez a home office. Ez a home office, kérem tisztelette, igen. Hát, ha még akkor lett volna a Covid.
0: Olyan.
1: Ugye? Olyan. Istenem. Mindenki otthon forgatott volna ezével, mobiltelefonnal.
0: Igen.
1: Volt már akkor mobil, amikor ezt forgatták? Biztos volt.
0: Biztos, volt. Be,
1: csak
0: persze.
1: Okos telefon nem volt.
0: Igen.
1: Az még nem volt, tesó. Az még nem volt. A Kyoto-i állami egyetemen felfedeztek a kutatók valamit.
2: Lókoja! Tagoma Szató! Haj! Hajime!
1: Na kérem szépen, azt fedezték fel a Kyoto-i egyetemnek a kutatói, hogy a struccok immunrendszere elképesztő hatékonysággal termel antitesteket majdnem minden vírus ellen. Mondom, majdnem minden vírus ellen. Ugye, láttál te már beteg struccot?
0: Szerintem utoljára, mikor láttam egy struccot?
1: Élő struccot?
0: Aha.
1: Hát amikor itt van egy, vagy az Nandu, vagy valami, nem tudom, itt a közelben valami.
0: Vecén,
1: na hát a struc van.
0: Vecén, nekünk ment egyszer, talán pont Attilával forgattunk.
1: Vecén, a veceiek is nektek mennek
0: egy struc, nekünk ment a kamerának.
1: Értem.
0: Valami
1: értem.
0: Émlik,
1: azért mondom, vecén a veceiek is nektek mennek, szóval az
0: Emu meg Gárdonyban van.
1: Emu van Gárdonyban, hát persze. Illetve itt Balassa gyarmaton, aki nekem, hát Emu Szabó Bertold volt iskolatársam. Ez a beceneve, vagy Emu.
0: Emu tenyér? Ja.
1: Nem, ez a beceneve, vagy Emu. Nem, de tényleg a műnökével. Emunak ismeri mindenki, mint ahogy Anzelmet Szennának ismeri mindenki, és még sorolhatnám. Na kérem szépen, éppen ezért Japánban kereskedelmi forgalomba hoztak olyan speciális szójaszószokat, amelyekbe struccokból kinyert ellenanyagot kevertek, hogy ezzel is támogassák a fogyasztók immunrendszerét. 5% strucc dara szója. Én megenném, te
0: strucc belsőség.
1: Én, hallod? Én megenném.
0: Strucc kivonat. Ez az.
1: Így van. Én megenném. Tehát én ebből a szempontból nem folytatok strucc politikát. Ők igen, de ez, na látod, ez a jó strucc politika. Hogyha még ezek után valaki Afrikában rájön arra, hogy a krokodil könnyek gyógyítják a rákot, az összes anyós potenciális gyógyszerforrás lesz. Krokodilkönnyek, érted? A jelenleg élő rovarok körülbelül 80%-án a tudósok még mindig nem dokumentálták.
0: Ezt aláírom én is.
1: Mi van itt, van ember?
0: Hát bemész az Amazonasba, ki tudja, hogy mi van még ott?
1: Én be nem megyek.
0: Vagy fölmész az Andok tetejére valahova.
1: Én figyelj, nem én Brazíliaiba be nem megyek. Én csak Kínaiba járok.
0: Oda mész, vagy ért Karib-tenger.
1: Tele van kalózzal.
0: Kanada.
1: Kanada. Mekkora már Kanada?
0: Nagyon sok juharszirup.
1: Persze, beleragadok meg, mit tudom. Amúgy ettél már, nem? Penkéket. Juharszirupból.
0: nem szerettem.
1: Szar.
0: Nagyon rossz.
1: Nem jó.
0: Én nekem a jó szirup is, meg a mogyorúva is, azt mondom, hogy nem...
1: Nekem valahogy a penkék sem. Tehát az amerikai palacsinta sem. Aha. Nekem a palacsinta legyen lapos, olyan lapos legyen, hogy beférjen a panelajtó alatt.
0: Igen.
1: Nem kritérium, de én így szeretem.
0: Igen, én is.
1: A rondottakat, azt szeretem a legjobban. Mikor a nagymamám vagy anyukám csinálta, így régen, nem gyerek voltam, álltam fölötte, tényleg mint a haldokló emu, antilop fölött a hiénák. Tudod, meg a kesejű. Uh-huh. Így, hogy mikor rontja el, mikor rontja el. És akkor direkt elrontotta.
0: Hát így volt.
1: És akkor, Tomikám, ez a tiéd.
0: Én nem vagyok annyira palacsinta.
1: És soha nem adtam a tesómnak. Soha. Soha. Megkönnyítette, hogy egyedüli gyerek vagyok, de amúgy se adtam volna.
0: Jó,
1: a palacsinta az az enyém.
0: Na jó.
1: Kész. Ja. Egy 2018-as, nem annyira friss, dán tanulmány kimutatta, hogy a teniszezők tovább élnek, mint az úszók, a kerékpárosok, vagy a kocogók. Tovább élnek, apukám. Na, elemezzük már ki, jó? Elemezzük ki. Ugye, kik az úszók? Csóró emberek, akiknek nincsen csónakjuk. Azért úsznak. Kerékpárosok? Kicsodák. Nagyon-nagyon szegények, nem telik nekik autóra. Ezért biciklizik. Te is ezért biciklizik. Kocogók? Akik gyávák, nem mernek futni. Ugye, kik szoktak teniszezni? Úri módon, fehérbe.
0: A gazdagok.
1: A gazdagok. Hát persze, hogy tovább élnek. Na.
0: Ez jó logika.
1: Ugye, hogy jó logika?
0: Ezt pipálom.
1: Na, őszintén.
0: Ez jó.
1: Mikor teniszeztél te utoljára? Én mondtam Lillának, hogy most már lassan el kéne köszönöm teniszezni. Nem azért, mert gazdag vagyok, hanem mert kezd kijönni a teniszkönyököm. És micsoda lúzer dolog, nem?
0: Rá lehetne fogni.
1: Nem, hogy micsoda lúzer dolog, hogy úgy van teniszkönyököd, hogy nem is szoktál teniszezni.
0: Igen.
1: Édesem. Hát ez nem jó.
0: Norbi a nagy teniszfaun, tehát kimegy Bécsbe is ilyen meccsekre.
1: Norbi hova jár? Nem tud gyarmatra jár nyaralni.
0: Ja, nem.
1: Meg ezére, liposzkémikulása.
0: De hogy mondanánk, hogy nézni sem, hogy ezt hogy nem tudom.
1: Kellemetlen.
0: Megy ott balra, jobbra.
1: Nagyon kellemetlen.
0: Labda.
1: Igen.
0: Nem tudom.
1: És akkor vissza kell ütni. Ja, de el kell menni érte, hogyha nincs labdaszedő, ugye?
0: Igen.
1: Nem tudom, a Norbinak is már nagyok a
0: közben.
1: Gyerekei.
0: Igen.
1: Ugye már nem viheti el, mert szerintem nem a jó levegő miatt
0: vitte előket. Nem teniszteti, csak ő nézni szereti. Ő nem játszik.
1: Ja, ő nem játszik.
0: Csak nézni szereti.
1: Nézni szereti. Igen. A tenisz. Mit szeret azon nézni? Hát az olyan, mint a hoki, hogy látom, hogy emberek verekednek, én mindig azt hittem, hogy ez a hoki. Aztán kiderült, hogy ott van egy ilyen korong is, de hát én ezt soha nem láttam. Én azt hittem, a hoki arról szól, hogy body check.
0: Igen. Body check.
1: Body check. Igen, az abból van a body check. Igen.
0: Igen.
1: Na kérem szépen. Milyen a félreértés mit okozhat? Elmondom, mit okozhat. 1518-ban Genghis Khan egy 450 fős békés muszlim kereskedőkből és diplomatákból álló karavánt küldött a Horezmi birodalomba. Ez a mai Irán és Üzbegisztán területét foglalta össze.
0: Értem.
1: A Horezmi birodalom. 450 fős karaván, diplomata karaván.
0: Nem
1: aprószál.
0: Nem aprószál.
1: Hogy kereskedelmi kapcsolatokat építsen ki a horezmiekkel. Utrar város kormányzója azonban kémnek hitte őket, az összes követet kivégeztette, és az ajándékba szánt kincseiket pedig lefoglalta. Azokat a kincseket nekik vitték. Lefoglalta, tehát megölt mindenkit. Mit csinál Genghis Khan? Mit csinál Genghis Khan? Annyira feldühödött, hogy a teljes mongol sereget ráküldte a Horezmi birodalomra, gyakorlatilag egyetlen hét leforgása alatt megsemmisítette a térképről is, tehát a városról-városra haladt, és teljesen vége lett a birodalomnak, és még egy érdekes dolog, ez indította el Genghisnak a közel-keleti hódításait. Ez. Genghis Khan. Hé, lajda, édes Isten. Nagyon szeretem, mert milyen hólabda, hát mi hogy énekeltük, így énekeltük, hogy hólajda. Jaj, Istenem, na hát, nagyjából...
0: Keres egészséged.
1: Köszönöm szépen, részed legyen benne, és hát...
0: Xénanát hát van.
1: Xénanát, Istenem.
0: Én imádtam
1: Xénanáz. Igen. Hát szóval ennyi fél bele. Ma nagyra tartom most már magam, nagyra vagyok, van kocsim. Működik is. A kocsim ugye, mert eddig is volt, csak nem nagyon ment.
0: Akkor te nem fogsz most már biciklizni.
1: Biztos, hogy nem. Inkább megyek és veszek egy teniszütőt.
0: Rendben. Na, akkor ilyen szinten holnap is folytatjuk.
1: Alig várom, szia.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
5: Bojtos István tiszapárti aktivista és önkormányzati képviselő hazudott, ezért perbe fogja őt a balassagyarmati televízió. A politikus szombaton a Facebookon írt a saját bejegyzésében tényként, hogy a csatorna nem volt jelen a Határőr Múzeum megnyitó ünnepségén, így kép sincs arról. Hozzátette, annak ellenére biztos az állításában, hogy mások szerint ott volt a tévékamerája és egy kollégája. Bojtos István nem zavartatta magát, és bejegyzése alá saját kommentárt is fűzött, úgy állítva be a városi tévét, mint amelyet munkanélkül az adófizető pénzén tart fenn az önkormányzat. A kommunikációs cég vasárnap adott ki közleményt, amelyben rögzítik, hogy a tévé ott volt az eseményen, és a felvételekből többféle összeállítás is készül. Tudatták, a nagy nyilvánosság előtt történt jó hírnév megsértése, és a képviselő úr hazugsága már perképessé vált, vagyis jogi eljárás indul a politikus ellen. Nagymaroson egyelőre nem tudják, hogyan valósítható meg az elnyert pályázati program, miután a kormány megszüntette a MOL Új Európa Alapítványt, amelytől a város támogatást kapott. A helyi képviselőtestület legutóbbi ülésén foglalkozott azzal, hogy a városi civil szervezet 2 millió forint nyereményét hogyan lehet jogszerűen elkölteni ebben a helyzetben. A polgármester szerint jogutód nélkül szűnt meg a pályázati támogatást adományozó Új Európa. Petrovics László elmondta, az elszámolási biztos fordulnak állásfoglalásért, mert tudni szeretnék, hogy Nagymaros érdekében jogszerűen felhasználható-e a már a nyertes bank számláján lévő összeg. Amíg a válasz megérkezik, addig az alapítvány felfüggeszti a tevékenység megvalósítását. A MOL Új Európa Alapítványtól a társaság környezetvédelmi célú támogatást kapott. Több bujákon elkövetett betöréssel gyanúsítanak egy 28 éves helyi férfit, akit a pásztói rendőrök fogtak el, majd őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a férfi szeptember 28-án éjszaka egy társával betört egy bujáki pálinka főzdébe. Az ingatlanból egy vörös réz üstöt és csöveket vittek el. A nyomozók a férfit egy néhány nappal korábban szintén bujákon történt lakásbetöréssel is gyanúsítják. Emellett egy július közepén történt betörés miatt is vizsgálódnak, amelynek során egy felújítás alatt álló ingatlanból értékes kisgépeket vittek el. A rendőrség tájékoztatása szerint az utóbbi esetben az elkövetők egy korábban az ingatlanon dolgozó társuktól kapott információ alapján jutottak be. A három ügyben összesen több mint 1 millió forint lopási, valamint mintegy 100 000 forint rongálási kár keletkezett. A 28 éves férfi a rendőrség előtt korábbról sem volt ismeretlen. A gyanú szerint 2025 nyarán a bujáki templom megvilágítására használt reflektort is ellopott. Az egyik közel 100 000 forint értékű lámpát a helyszínen mindössze 2000 forintért adta el.
7: Kritizálja a Medián Kutatóintézet Magyar Péter miniszterelnököt azért, mert nem tartja be a szakmai etikai normákat, amikor azt állítja, hogy 65% feletti népszerűsége van a Tiszapártnak, de semmilyen háttéradat nincs róla. Múlt héten több intézet is ezzel ellentétesen azt jelentette be, hogy csökkent a kormánypárt népszerűsége, és lassú erősödés kezdődött a Fidesznél. A miniszterelnök azzal válaszolt Hann Endrének, a Medián vezetőjének, hogy a párt belső mérése mutatja ezt. Hann Endre azt kérte, hogy nevezze meg a kutatást végző nevét és a módszertant, de Magyar Péter ezt nem tette meg.
6: Időjárás.
5: Napos felhős órák várhatók ma 25 fok körüli csúcshőmérséklettel.
4: Közlekedés.
5: Napközben Verőcén az Árpád úton, Vácon a Gödöllői úton, valamint a kettesen Szendehelynél és Borsosberényben mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most indítjuk a napot. Start menü.
4: Start menü.
8: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
6: Megafon.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Eljött a búcsú ideje, kedves hallgatók. A 2619. adásunk volt eme mostani 4 óra, úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, meg mindent is, ahogy szoktuk mondani. Mindenki vigyázzon magára, jó? Mi akkor találkozunk reggel. Sanyikám, nézzük akkor, hogy milyen kis útravalót hoztál ma.
2: Egyszerű, de jó. Minden mindig egy álommal kezdődik. Ez így van egyébként, és én azt kívánom, hogy mindenkinek váljon is valóra az álma, valósuljon meg az álma, érjétek el ti is az álmaitokat, a vágyaitokat. Azt nem szabad feladni, mert ahogy a Pataki Attila is énekelte, ha feladod az álmait, meghalsz.
1: Igen, ez melyik? Ez egy dadal?
2: Ez egy gyertadal, igen, van egy gyertadal.
1: Nagyon. Miket nem tudsz te, Sanyikám?
2: Tudok, látod?
1: Megőrülök, komolyan mondtam, megőrülök. Na, jó van, így van. Bárkinek bármi, akkor ugye megafonfm@megafonfm.hu, erre jöhetnek a téma javaslatok. Most pedig jön Reni egészen idő után 4-ig, mi pedig holnap reggel 6 óra után 7-tel folytatjuk. Nagy taps nektek, és szevasztok!
2: Köszönjük, hogy nem tudszik, macsik, fiasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
0: Reklám.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyagablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
7: A vízszolgáltató nem járul hozzá Vácon semmilyen további fejlesztéshez, amíg a csendes réti lakópark vízellátását nem tudják megoldani. Erre emlékeztetett Rosta Zoltán, a Mi Hazánk Váci önkormányzati képviselője, egy a városvezetés által tervezett nagyméretű telek eladása ügyében. Az értékesítésről szóló anyagban egy 264 lakásos társasháznak helyet adó területet javasolnak eladásra, ahol akár 1000 ember is élhet. Rosta szerint aggályos, hogy az eladásra szánt földdarab infrastruktúrájáról szinte semmi sem tudható, az elhanyagoltsága miatt ismeretlen állapotú a terület. Felelőtlenség lenne az önkormányzat részéről úgy belevágni a város lakóterületének bővítésébe, hogy ne lennének figyelemmel a jelenlegi lakosokra. Hozzátette. Emlékezetes, hogy idén a környék több helyén is akadozott az ivóvízellátás. Vác nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy az itt lakók számára romoljanak az életminőség feltételei, hangsúlyozta a képviselő. Veszélybe kerülhet egy kelet-nógrádi város teljes ivóvízellátása. Drámaian alacsony a vízállás a Maconkai tóban, havária helyzet van, ezért kiveszik a halállományt és máshová telepítik. A Bátony terenyénél lévő horgászvíz csak másodlagos szereppel szolgál horgászati célt, elsőként a tó alatti ivóvízbázisért tartják fenn. A tórendszer üzemeltetőjének közleménye szerint a természetes vízutánpótlás a rendkívüli szárazság következtében gyakorlatilag megszűnt. A Maconkai víztározó és tórendszerén a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság elrendelése alapján ezért az előtározó vízkészletének felhasználásával kellett biztosítani a főtározótér vízpótlását. Ezzel Bátony terenye ivóvízellátásának biztonságát szolgálják. Több bujákon elkövetett betöréssel gyanúsítanak egy 28 éves helyi férfit, akit a pásztói rendőrök fogtak el, majd őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a férfi szeptember 28-án éjszaka egy társával betört egy bujáki pálinka főzdébe. Az ingatlanból egy vörös réz üstöt és csöveket vittek el. A nyomozók a férfit egy néhány nappal korábban szintén bujákon történt lakásbetöréssel is gyanúsítják. Emellett egy július közepén történt betörés miatt is vizsgálódnak, amelynek során egy felújítás alatt álló ingatlanból értékes kisgépeket vittek el. A rendőrség tájékoztatása szerint az utóbbi esetben az elkövetők egy korábban az ingatlanon dolgozó társuktól kapott információ alapján jutottak be. A három ügyben összesen több mint 1 millió forint lopási, valamint mintegy 100 000 forint rongálási kár keletkezett. A 28 éves férfi a rendőrség előtt korábbról sem volt ismeretlen. A gyanú szerint 2025 nyarán a bujáki templom megvilágítására használt reflektort is ellopott. Az egyik közel 100 000 forint értékű lámpát a helyszínen mindössze 2000 forintért adta el. komoly vitát és felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy 8. kerületi épület elé kihelyezett hegyes szögekkel kivert deszka. A brutális kinézetű kiülésgátló célja a feltételezések szerint az volt, hogy megakadályozza a környéken tartózkodó hajléktalanok és italozó csoportok leülését az épület fal tövében. A baleset veszélyes eszköz nem csak az ott tartózkodókra, hanem a járókelőkre, gyerekekre és idősekre is kockázatot jelentett. A helyiek panaszai szerint az ingatlanok környékén rendszeres a szemét, az üvegtörmelék, valamint a közösségi együttélés szabályait megszegő csoportok jelenléte. A lakosok egy része a hatóságok és az önkormányzat elégtelen intézkedéseivel magyarázta az önbíráskodásnak tekinthető lakossági akciót. A lakossági jelzéseket követően a kiülésgátló deszkát eltávolították a telekitéri épület elől, így a közvetlen baleset veszély megszűnt. Ismét arra szólította fel Oroszország szombaton az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, hogy hagyják el az országot, illetve ne utazzanak oda, és arra figyelmeztetett, hogy erői folytatják a tömeges megtorló csapásokat Ukrajna ellen, beleértve a fővárost, Kijevet. Az orosz külügyminisztérium emlékeztet arra, hogy előzetesen már felszólította a Kijevben tartózkodó külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy hagyják el a várost, mondjanak le az ukrajnai utazásokról, az ország lakosságát pedig arra kérte, hogy ne közelítse meg a katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit.
4: Melegben hideg, hidegben meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
7: Napos felhős órák várhatók ma 25 fok körüli csúcshőmérséklettel.
6: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
4: Közlekedés.
7: Napközben Verőcén az Árpád úton, Vácon a Gödöllői úton, valamint a kettesen Szendehelynél és Borsosberényben mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.
8: Megafon, nagyot szólnak a slágerek, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Új hét, új lehetőségek, de hétfőn nem kell rögtön 100%-on pörögni. Kezdjük nyugodtan a napot egy jó kávéval, kedvenc zenével, és egyszerűen csak haladjanak lépésről lépésre. Ne az egész hetet akarják ma megoldani, elég, hogyha a mai napra figyelnek. Legyen könnyű, vidám és lendületes a hétkezdés. Érkezik már is egy megasláger, tartsanak velem délután. 4-ig.

recept rovattal megyünk tovább a kirakatban, hogyha valami egyszerű, illatos és igazán őszies süteményre vágynak, akkor érdemes kipróbálni a körtés diós kevert süteményt. Nem kell hozzá különösebb cukrásztudomány, viszont a végeredmény nagyon otthonos. Keverjünk össze 3 tojást 12 deka cukorral, majd adjuk hozzá 10 deka olvasztott vajat és körülbelül 1 deci tejet. Ezután jöhet 20 deka liszt, 1 teáskanál sütőpor, 1 kevés fahéj és 1 csipet só. 2 nagyobb körtét hámozzunk meg, vágjuk kisebb darabokra, majd forgassuk a tésztába 8-10 deka durvára vágott dióval együtt. A masszát öntsük sütőpapírra bélelt formába, és 180 fokon körülbelül 40 perc alatt csüssük készre. A tetejére kerülhet egy kevés porcukor, de szerintem egy gombóc vanília fagylaltal, vagy egy csésze kávé mellett az igazi. Ez volt az őszi körtés diós sütemény.

egyik legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. A következő Megasláger az Auréleknek, az Attilláknak és a Pálmáknak szól. Az Aurél latin eredetű név, jelentése aranyos, aranyszínű, már maga a jelentése is valami értékeset, ragyogót idéz. Az Attila név eredete nem teljesen egyértelmű, de a magyar névhasználatban természetesen szorosan összekapcsolódik a hunok legendás királyának, Attilának az alakjával. A névhez így az erő és a tekintély képzete is társul. A pálma latin eredetű női név, amely a pálmafa névből származik, a pálma pedig a győzelem, a diadal és a béke egyik régi jelképe, igazán szép jelentés egy név mögött. Kedves ünnepeltek, névnaposok és születésnaposok, nagyon sok boldogságot kívánok önöknek a következő Megaslágerrel.

Menüajánlóval folytatjuk a megaslágerek között a kirakatot, kezdjük a Leszenyei Hubert panzióval, a mai ebéd édes bableves kolbásszal, tyúkhúsleves, sörtésztában rántott csirkemell, rizssel, sült burgonyával és kompottal, sertés finomság, sajttal és tükörtojással, rizssel, hasábbal és salátával, rántott karfiol, petrezselymes, főtt burgonyával, tartármártással, rántott sajt, hasább burgonyával, tartármártással, illetve rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Balassa gyarmaton a Schweik vendéglőben a mai ebéd karfiolleves, csontleves, natur sertésszelet pecsenyelével, burgonyapürével, savanyúsággal, valamint csőben sült brokkolis csirkés pennát. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záróbevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
4: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
5: Komoly vitát és felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy 8. kerületi épület elé kihelyezett hegyes szögekkel kivert deszka. A brutális kinézetű kiülésgátló célja a feltételezések szerint az volt, hogy megakadályozza a környéken tartózkodó hajléktalanok és italozó csoportok leülését az épület fal tövében. A balesetveszélyes eszköz nem csak az ott tartózkodókra, hanem a járókelőkre, gyerekekre és idősekre is kockázatot jelentett. A helyiek panaszai szerint az ingatlanok környékén rendszeres a szemét, az üvegtörmelék, valamint a közösségi együttélés szabályait megszegő csoportok jelenléte. A lakosok egy része a hatóságok és az önkormányzat elégtelen intézkedéseivel magyarázta az önbíráskodásnak tekinthető lakossági akciót. A lakossági jelzéseket követően a kiülésgátló deszkát eltávolították a telekitéri épület elől, így a közvetlen baleset veszély megszűnt. 92 éves korában elhunyt Egenhoffer Tibor látványtervező, a magyar film és televízió díszletkultúrájának elkötelezett alkotója. A legkedvesebb munkái közé tartozott az Indula Bakterház, a Napfényíze és a felújított Meseautó, pályája korai szakaszában pedig az Egri csillagok című film, mondta el fia Egenhoffer Norbert. A néhai látványtervező 1933. október 13-án született, munkássága több évtizeden át kapcsolódott a magyar játékfilmhez és televízióhoz. Súlyos vasúti baleset történt Szlovákiában. A Pozsony és Érsekújvár között közlekedő gyorsvonat éppen a Vágsellyei állomásra érkezett, amikor annak megállása után a vonatvezető közölte, hogy baleset történt. A rendőrség szerint a fiatal nő eddig ismeretlen okból került a közeledő szerelvény elé. Arról, hogy pontosan mi vezetett a balesethez, egyelőre több információ is kering. Felmerült, hogy megbotlott, rosszul lett, illetve az is, hogy lögdösődés előzte meg a történteket. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, a mozdony kamerájának felvétele pedig fontos szerepet játszhat a történtek tisztázásában. A súlyosan sérült nőt mentőhelikopterrel szállították a Pozsonyi Egyetemi Kórházba. Kritikus állapotban érkezett, ahol megoperálták, majd mesterséges altatásba helyezték, de nem tudták megmenteni a bal karját. Azóta felébresztették, állapota stabilizálódott, és jelenleg a kórház egyik fekvőbeteg osztályán ápolják. Vasárnap délelőtt orosz dróntámadás érte a kijevi északi hídat, írja a CNN. A támadásról készült videófelvételen látszódik, ahogy a hídon közlekedő autók közé csapódik a drón. Vitalij Kličko kijevi polgármester szerint a támadásban ketten sérültek meg. A hídat szombaton is támadták az oroszok. A város déli átkelőjét szintén több dróntámadás érte a héten. A vasárnapi támadás pont azután történt, hogy Friedrich Merz német kancellár Kijevbe látogatott, hogy újabb katonai és energetikai támogatásról tárgyaljon Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel.
3: Időjárás.
5: Napos felhős órák várhatók ma 25 fok körüli csúcshőmérséklettel.
4: Közlekedés.
5: Napközben Verőcén az Árpád úton, Vácon a Gödöllői úton, valamint a kettesen Szendehelynél és Borsosberényben mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, ez a kirakat program ajánlóval. Folytatjuk, hogyha szeretik a magyar rockot és a heavy metalt, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Október 9-én pénteken Kalapács koncert lesz Vácott a Madách Imre Művelődési Központban. A koncert ráadásul nem egy szokványos fellépés, hiszen a Totális Metal 40 életre ítélt 20 jubileumi koncert érkezik a városba. Kalapács József neve több mint 4 évtizede összeforta a magyar heavy metallal, a jubileumi koncert pedig egyszerre idézi fel a hosszú metálos pályafutást, valamint a Kalapács zenekar egyik fontos albumát, a 20 éves életre ítéltet. De nézzük, hogy hogyan alakul az este. Kapunyítás este 7 órakor, majd 7:30-tól a Red Rockets melegíti be a közönséget, a fő produkció pedig este 9 órakor érkezik, színpadon a Kalapács, egy este 2 jubileum és természetesen rengeteg kemény gitár, dob és Kalapács József jellegzetes hangja. Ha a Vácot vagy a környékén élnek és szeretik a magyar rock zenét, akkor október 9-én irány a Madách Imre Művelődési Központ.

Minden idők legnagyobb slágerei között horoszkóp rovattal megyünk tovább a kirakatban. Ma érdemes egy picit visszavenni a tempóból, kedves Kós, nem kell mindent egyszerre megoldania, haladjon szépen sorban. Kedves Bika, egy kellemes beszélgetés vagy váratlan találkozás feldobhatja a napját, este pedig szálljon időt arra, ami igazán kikapcsolja. Ami az ikreket illeti, remek ötletei lehetnek, és most könnyen meg is győzhet másokat az elképzeléseiről, használja ki a jó kommunikációs képességeit. Kedves Rák, ma különösen fontos lehet önnek az otthon és a család. Egy apró figyelmességgel valaki napját is szebbé teheti. Ami az oroszlánt illeti, könnyen kerülhet a figyelem középpontjába, ne feledjen, nem kell mindent egyedül csinálnia. Kedves Szűz, egy régóta halogatott dolog végre lekerülhet a napi rendről, ha rendszerezetten halad, sokkal több ideje marad estére. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

Milyen napot jósolnak a csillagok a mai napra? Folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot a mérleggel. Ma különösen jól érezheti, mire van szüksége a lelki egyensúlyához. Egy kis zene, séta vagy kellemes társaság sokat segíthet. Kedves Skorpió, valaki érdekes hírt oszthat meg önnel, érdemes figyelni a részletekre, mert egy fontos lehetőség is kirajzolódhat. Ami a nyilast illeti, kedve lehet egy kis kalandhoz vagy utazáshoz, ha ma nem is indul útnak, legalább tervezzen valamit, amit várhat. Jön a bak, koncentráltan és céltudatosan haladhat előre, egy kisebb siker pedig megadhatja azt a lendületet, amire a hét további részében szüksége lesz. Kedves vízöntő, ne ragaszkodjon mindenáron a megszokott megoldásokhoz, ma éppen egy szokatlan ötlet bizonyulhat a legjobbnak, végül pedig a halak. Próbáljon meg nem minden apróságot magára venni a mai napon, este valami kellemes program különösen jól eshet. Ez volt a mai horoszkóp, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

menő ajánlóval folytatjuk a megaslágerek között a kirakatot, kezdjük a Leszenyei Hubert panzióval, a mai ebéd édes bableves kolbásszal, tyúkhúsleves, sörtésztában rántott csirkemell, rizssel, sült burgonyával és kompottal, sertés finomság, sajttal és tükörtojással, rizssel, hasábbal és salátával, rántott karfiol, petrezselymes, főtt burgonyával, tartármártással, rántott sajt, hasább burgonyával, tartármártással, illetve rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Balassa gyarmaton a Schweik vendéglőben a mai ebéd karfiolleves, csontleves, natur sertésszelet pecsenyelével, burgonyapürével, savanyúsággal, valamint csőben sült brokkolis csirkés pennát. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
7: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
6: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
1: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. október 5-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
9: Bojtos István tiszapárti aktivista és önkormányzati képviselő hazudott, ezért perbe fogja őt a Balassagyarmati Televízió. A politikus szombaton a Facebookon írt a saját bejegyzésében tényként, hogy a csatorna nem volt jelen a Határőr Múzeum megnyitó ünnepségén, így kép sincs arról. Hozzátette, annak ellenére biztos az állításában, hogy mások szerint ott volt a TV kamerája és egy kollégája. Bojtos István nem zavartatta magát, és bejegyzése alá saját kommentárt is fűzött, úgy állítva be a városi tévét, mint amelyet munkanélkül az adófizető pénzén tart fenn az önkormányzat. A kommunikációs cég vasárnap adott ki közleményt, amelyben rögzítik, hogy a tévé ott volt az eseményen, és a felvételekből többféle összeállítás is készül. Tudatták, a nagy nyilvánosság előtt történt jó hírnév megsértése, és a képviselő úr hazugsága már perképessé vált, vagyis jogi eljárás indul a politikus ellen. A vízszolgáltató nem járul hozzá Vácon semmilyen további fejlesztéshez, amíg a csendesréti lakópark vízellátását nem tudják megoldani. Erre emlékeztetett Rosta Zoltán, a Mi Hazánk Váci önkormányzati képviselője, egy a városvezetés által tervezett nagyméretű telek eladása ügyében. Az értékesítésről szóló anyagban egy 264 lakásos társasháznak helyet adó területet javasolnak eladásra, ahol akár 1000 ember is élhet. Rosta szerint aggályos, hogy az eladásra szánt földdarab infrastruktúrájáról szinte semmi sem tudható, az elhanyagoltsága miatt ismeretlen állapotú a terület. Felelőtlenség lenne az önkormányzat részéről úgy belevágni a város lakóterületének bővítésébe, hogy ne lennének figyelemmel a jelenlegi lakosokra. Hozzátette, emlékezetes, hogy idén a környék több helyén is akadozott az ivóvízellátás. Vác nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy az itt lakók számára romoljanak az életminőség feltételei, hangsúlyozta a képviselő. Rosta Zoltánt a váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselőjét hallják.
10: Mindenki ismeri a területet, tudja mindenki, hogy ez egy elhanyagolt terület. A ivóvíz, a csatorna, az elektromos hálózat állapota teljességgel ismeretlen mindenki számára. Ezen a területen, ha az előterjesztés szerint 264 lakás megépítésére nyílna lehetőség, ami közel 1000 ember későbbi lakhatását vizionálja. Tudjuk jól, hogy az idei nyáron milyen elképesztő problémát okozott a vízhiány, az aszály, a Duna vízgyűjtő területén, sőt itt közvetlenül Duna parton, Szentendrén és más településeken napokig, sőt hetekig tartó ivóvízhiány volt, hogy lajtos kocsiból szállították a vizet. Úgy gondolom, hogy az infrastruktúra teljes mértékű feltérképezése nélkül felelőtlenség ebben a kérdésben arról dönteni, hogy eladjuk ezt a területet. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem a terület értékesítése ellen vagyok, hanem arról van szó, hogy ha felépülnek ezek az ingatlanok, vagy mielőtt felépülnek az ingatlanok, ott, hogy eladják a területeket, stb. Ott elképesztő problémát fog generálni az, hogy hogy látják el ezt a területet ivóvízre. DMRV-nek ott egy szakvéleménye, hogy nem járul hozzá semmilyen fejlesztéshez addig, amíg a meglévő csendesréti lakópark számára, az ott élők számára megnyugtató módon nem rendezi az ivóvíz ellátását, és nem bővítik az ivóvíz és csatorna hálózatot.
9: Nagymaroson egyelőre nem tudják, hogyan valósítható meg az elnyert pályázati program, miután a kormány megszüntette a MOL Új Európa Alapítványt, amelytől a város támogatást kapott. A helyi képviselőtestület legutóbbi ülésén foglalkozott azzal, hogy a városi civil szervezet 2 millió forint nyereményét hogyan lehet jogszerűen elkölteni ebben a helyzetben. A polgármester szerint jogutód nélkül szűnt meg a pályázati támogatást adományozó Új Európa. Petrovics László elmondta, az elszámolási biztos fordulnak állásfoglalásért, mert tudni szeretnék, hogy Nagymaros érdekében jogszerűen felhasználható-e a már a nyertes bank számláján lévő összeg. Amíg a válasz megérkezik, addig az alapítvány felfüggeszti a tevékenység megvalósítását. A MOL Új Európa Alapítványtól a társaság környezetvédelmi célú támogatást kapott. Petrovics Lászlót, Nagymaros polgármesterét hallják.
2: Ez a kormányhatározat, amely értelmében a támogató MOL Új Európa Alapítvány jogutód nélkül megszűnt, ezért az alapítvány a kormány által megbízott elszámolási biztosnak levelet írt, állásfoglalást kérve a pályázat további sorsával kapcsolatban. A válasz megérkezéséig a megvalósítást az alapítvány felfüggesztette. Nem tudjuk, hogy ebből lesz-e még pénz. A pénz megjött, hát nyilván az itt van, de az, hogy hogyan fogjuk tudni megcsinálni, el tudjuk-e számolni, erre még nem kaptunk semmit.
9: Veszélybe kerülhet egy kelet-nógrádi város teljes ivóvízellátása. Drámaian alacsony a vízállás a Maconkai tóban, havária helyzet van, ezért kiveszik a halállományt és máshová telepítik. A Bátony terenyénél lévő horgászvíz csak másodlagos szereppel szolgál horgászati célt, elsőként a tó alatti ivóvízbázisért tartják fenn. A tórendszer üzemeltetőjének közleménye szerint a természetes vízutánpótlás a rendkívüli szárazság következtében gyakorlatilag megszűnt. A Maconkai víztározó és tórendszerén a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság elrendelése alapján ezért az előtározó vízkészletének felhasználásával kellett biztosítani a főtározótér vízpótlását. Ezzel Bátony terenye ivóvízellátásának biztonságát szolgálják. Több bujákon elkövetett betöréssel gyanúsítanak egy 28 éves helyi férfit, akit a pásztói rendőrök fogtak el, majd őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a férfi szeptember 28-án éjszaka egy társával betört egy bujáki pálinka főzdébe. Az ingatlanból egy vörös réz üstöt és csöveket vittek el. A nyomozók a férfit egy néhány nappal korábban szintén bujákon történt lakásbetöréssel is gyanúsítják. Emellett egy július közepén történt betörés miatt is vizsgálódnak, amelynek során egy felújítás alatt álló ingatlanból értékes kisgépeket vittek el. A rendőrség tájékoztatása szerint az utóbbi esetben az elkövetők egy korábban az ingatlanon dolgozó társuktól kapott információ alapján jutottak be. A három ügyben összesen több mint 1 millió forint lopási, valamint mintegy 100 ezer forint rongálási kár keletkezett. A 28 éves férfi a rendőrség előtt korábbról sem volt ismeretlen. A gyanú szerint 2025 nyarán a bujáki templom megvilágítására használt reflektort is ellopott. Az egyik közel 100 ezer forint értékű lámpát a helyszínen mindössze 2000 forintért adta el. Megverte az utolsó helyen álló csapatot a Salgótarján az NB3-as labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. A Nyíregyháza elleni 0-1-es eredménnyel sikerült elérnie, hogy a kiesőzó
4: Időjárás.
9: Napos felhős órák várhatók ma 25 fok körüli csúcshőmérséklettel.
7: Közlekedés.
9: Napközben Verőcén az Árpád úton, Vácon a Gödöllői úton, valamint a kettesen Szendehelynél és Borsosberényben mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
11: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
7: Nagyon szól.
12: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. kétnapos rendezvénnyel várják az érdeklődőket október 9-én és 10-én Csörökben, a Phoenix Liget és sportpálya területén, ahol a 6. Csörögi Közösségi Napok kínál változatos programokat, ráadásul a belépés ingyenes. Pénteken este 7 órától a Váci Néptánc Együttes műsorával indul a program, majd 7:30-tól látványos tűzzsonglőr bemutató következik. A zene szerelmeseinek is érdemes lesz Csörökbe látogatniuk. 8:30-től Takács Nikolász lép színpadra, este 9-től pedig Zoller Zsolt Piano Band gondoskodik a jó hangulatról. Szombaton már délután 1 órától várják a közönséget. Rally Flash bemutató és élményautózás színesíti a programot. 3 órától a gyerekeket Kalap Jakab várja, 5 órától pedig a Derbi zenekar lép színpadra. Este 7 órakor jön a hagyományosnak számító sörivó verseny, majd 7:30-tól a Phoenix fióka avatás és a polgármesteri köszöntő következik. A szombatesti programot 8 órától a Vétek koncertje teszi még emlékezetesebbé. 9 órakor pedig látványos tűzijáték zárja az esti műsort, aki pedig ezután sem indulna haza, annak 9:30-től DJ Herrik biztosítja a buli hangulatot. 6. Csörögi Közösségi Napok október 9-én és 10-én Csörökben, a Phoenix Ligetben. A programok ingyenesek.

minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. A következő Megasláger az Auréleknek, az Attilláknak és a Pálmáknak szól. Az Aurél latin eredetű név, jelentése aranyos, aranyszínű, már maga a jelentése is valami értékeset, ragyogót idéz. Az Attila név eredete nem teljesen egyértelmű, de a magyar névhasználatban természetesen szorosan összekapcsolódik a hunok legendás királyának, Attilának az alakjával. A névhez így az erő és a tekintély képzete is társul. A pálma latin eredetű női név, amely a pálmafa névből származik, a pálma pedig a győzelem, a diadal és a béke egyik régi jelképe, igazán szép jelentés egy név mögött. Kedves ünnepeltek, névnaposok és születésnaposok, nagyon sok boldogságot kívánok önöknek a következő Megaslágerrel.

0: csak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

filmajánló rovat a kirakatban. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Nem kell különösebb lelki felkészülés a következő filmhez, viszont garantáltan jobb kedvre derít mindenkit. Jöhet a Mamma Mia, hogyha még nem látták, akkor pótolják be, hogyha pedig már látták, akkor érdemes újra megnézni. A történet egy görög szigeten játszódik, ahol egy fiatal lány az esküvőjére készül, és szeretné megtalálni az édesapját. A helyzetet kissé bonyolítja, hogy édesanyja múltjából egyszerre három férfi bukkan fel, és mindhármukról kiderülhet, hogy ők lehetnek az apa. A történet önmagában is szórakoztató, de az igazi főszereplő talán a Görög-sziget hangulata. A tenger, a napsütés, a fehér házak, a kék ég, és persze az Abba dalai. A Mamma Mia azok közé, a filmek közé tartozik, amelyek után az embernek kedve támad egy picit utazni, zenét hallgatni, vagy egyszerűen csak táncolni a nappaliban. Érdemes tehát megnézni a Mamma Mia-t.

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGAL.hu.
4: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést. Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áru autók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
5: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
6: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
7: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
8: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
9: Jó húsban vagy, cibém.
8: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
9: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
10: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
11: Nagymaroson egyelőre nem tudják, hogyan valósítható meg az elnyert pályázati program, miután a kormány megszüntette a MOL Új Európa Alapítványt, amelytől a város támogatást kapott. A helyi képviselőtestület legutóbbi ülésén foglalkozott azzal, hogy a városi civil szervezet 2 millió forint nyereményét hogyan lehet jogszerűen elkölteni ebben a helyzetben. A polgármester szerint jogutód nélkül szűnt meg a pályázati támogatást adományozó Új Európa. Petrovics László elmondta, az elszámolási biztos fordulnak állásfoglalásért, mert tudni szeretnék, hogy Nagymaros érdekében jogszerűen felhasználható-e a már a nyertes bank számláján lévő összeg. Amíg a válasz megérkezik, addig az alapítvány felfüggeszti a tevékenység megvalósítását. A MOL Új Európa Alapítványtól a társaság környezetvédelmi célú támogatást kapott. Megverte az utolsó helyen álló csapatot a Salgótarján az NB3-as labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. A Nyíregyháza elleni 0-1-es eredménnyel sikerült elérnie, hogy a kiesőzó 92 éves korában elhunyt Egenhoffer Tibor látványtervező, a magyar film és televízió díszletkultúrájának elkötelezett alkotója. A legkedvesebb munkái közé tartozott az Indula Bakterház, a Napfény íze és a felújított meseautó, pályája korai szakaszában pedig az Egri csillagok című film, mondta el fia Egenhoffer Norbert. A néhai látványtervező 1933. október 13-án született, munkássága több évtizeden át kapcsolódott a magyar játékfilmhez és televízióhoz.
12: A csendes óceánba omlott Hawaii egyik legismertebb természeti látványossága, amint egy 27 méter magas Holei-tengeri ív. A Holei-tengeri ív a Hawaii vulkánok nemzeti part partvidékén, a Chain of Craters Road végén állt. A különleges sziklaformáció népszerű turista látványosság volt, rengeteg fénykép készült róla. A lávakőből kialakult, mint egy 550 éves képződmény összeomlásának pontos időpontja nem ismert, de a parkhatóság szerint évek óta láthatók voltak rajta az instabilitások.
11: instabilitás jelei. Vasárnap délelőtt orosz dróntámadás érte a kijevi északi hídat, írja a CNN. A támadásról készült videófelvételen látszódik, ahogy a hídon közlekedő autók közé csapódik a drón. Vitalij Kličko kijevi polgármester szerint a támadásban ketten sérültek meg. A hídat szombaton is támadták az oroszok. A város déli átkelőjét szintén több dróntámadás érte a héten. A vasárnapi támadás pont azután történt, hogy Friedrich Merz német kancellár Kijevbe látogatott, hogy újabb katonai és energetikai támogatásról tárgyaljon Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Több mint két évtized után szánta rá magát drasztikus megújulásra az énekesnő Olai Boya, levágatta ikonikus haját. Klasszikus, egyenes levágott frufruval és természetes hatású fazonnal ismerhette meg közönségőt a Megasztárban 2003-ban. Most viszont szakított a stílussal, és egy kifejezetten vagány, felnyírt és tépet fazonnal tért vissza.
1: Időjárás.
11: Napos felhős órák várhatók ma 25 fok körüli csúcshőmérséklettel.
3: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
11: Napközben Verőcén az Árpád úton, Vácon a Gödöllői úton, valamint a kettesen Szendehelynél és Borsosberényben mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
10: Nagyon szól.
0: Indul egy újabb óra, ez a kirakat programajánlóval. Folytatjuk, hogyha szeretik a magyar rockot és a heavy metalt, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Október 9-én pénteken Kalapács koncert lesz Vácott a Madách Imre Művelődési Központban. A koncert ráadásul nem egy szokványos fellépés, hiszen a Totális Metal 40 életre ítélt 20 jubileumi koncert érkezik a városba. Kalapács József neve több mint 4 évtizede összeforrt a magyar heavy metallal, a jubileumi koncert pedig egyszerre idézi fel a hosszú metálos pályafutást, valamint a Kalapács zenekar egyik fontos albumát, a 20 éves életre ítéltet. De nézzük, hogy hogyan alakul az este. Kapunyítás este 7 órakor, majd 7:30-tól a Red Rockets melegíti be a közönséget, a fő produkció pedig este 9 órakor érkezik, színpadon a Kalapács, egy este két jubileum és természetesen rengeteg kemény gitár, dob és Kalapács József jellegzetes hangja. Ha a Vácot vagy a környékén élnek és szeretik a magyar rockzenét, akkor október 9-én irány a Madách Imre Művelődési Központ.

könyvajánló rovattal megyünk tovább, ha egy olyan könyvet keresnek, amely egészen szórakoztató, megható és egy picit el is gondolkodtatja az embert. Érdemes kézbe venni Frederick Backman Az ember, akit Ovénak hívnak című regényét. A főhős

Robert első látásról egy mogorva, szabályokhoz ragaszkodó férfi, aki legszívesebben mindent úgy tartana rendben, ahogy azt ő elképzeli. Aztán beköltözik mellé egy új család, és ettől Robert gondosan felépített csendes világa szép lassan felborul. A történet közben persze kiderül, hogy a mogorva külső mögött egy egészen más ember rejtőzik, a regény sokszor vicces, néha fájdalmas, de leginkább arról szól, hogy mennyire fontosak lehetnek azok az emberek, akik egyszer csak belépnek az életünkbe. Ez az a könyv, amelyet egy hűvös őszi estén különösen jó elővenni, egy tea, egy takaró, néhány nyugodt óra, és jöhet a történet, ez az ember, akit Óvénak hívnak.

házi ajánlóval megyünk tovább Balassagyarmaton. A mai napon megnézhetik délután 2-től és 6-tól a Madács moziban a Múltad a jövőt című filmet. 2 órától Préri farkas visszavág, Macskák a múzeumban 2, 4 órától Csajos hétvége és El Camino, valamint Félrelépni szabad, 6 órától vetítik a Badon szívét és a Veritit, este 8-tól Digger, a bárány, amit akarsz, valamint a Bosszúállók végjáték ráadás. Jó szórakozást kívánok a filmekhez!

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
2: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyagablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
2: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
5: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
7: Komoly vitát és felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy 8. kerületi épület elé kihelyezett hegyes szögekkel kivert deszka. A brutális kinézetű kiülésgátló célja a feltételezések szerint az volt, hogy megakadályozza a környéken tartózkodó hajléktalanok és italozó csoportok leülését az épület fal tövében. A balesetveszélyes eszköz nem csak az ott tartózkodókra, hanem a járókelőkre, gyerekekre és idősekre is kockázatot jelentett. A helyiek panaszai szerint az ingatlanok környékén rendszeres a szemét, az üvegtörmelék, valamint a közösségi együttélés szabályait megszegő csoportok jelenléte. A lakosok egy része a hatóságok és az önkormányzat elégtelen intézkedéseivel magyarázta az önbíráskodásnak tekinthető lakossági akciót. A lakossági jelzéseket követően a kiülésgátló deszkát eltávolították a telekitéri épület elől, így a közvetlen balesetveszély megszűnt. 92 éves korában elhunyt Egenhoffer Tibor látványtervező, a magyar film és televízió díszletkultúrájának elkötelezett alkotója. A legkedvesebb munkái közé tartozott az Indulabakterház, a Napfényíze és a felújított meseautó, pályája korai szakaszában pedig az Egri csillagok című film, mondta el fia Egenhoffer Norbert. A néhai látványtervező 1933. október 13-án született, munkássága több évtizeden át kapcsolódott a magyar játékfilmhez és televízióhoz. Súlyos vasúti baleset történt Szlovákiában. A Pozsony és Érsekújvár között közlekedő gyorsvonat éppen a Vágsellyei állomásra érkezett, amikor annak megállása után a vonatvezető közölte, hogy baleset történt. A rendőrség szerint a fiatal nő eddig ismeretlen okból került a közeledő szerelvény elé. Arról, hogy pontosan mi vezetett a balesethez, egyelőre több információ is kering. Felmerült, hogy megbotlott, rosszul lett, illetve az is, hogy lögdösődés előzte meg a történteket. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, a mozdony kamerájának felvétele pedig fontos szerepet játszhat a történtek tisztázásában. A súlyosan sérült nőt mentőhelikopterrel szállították a Pozsonyi Egyetemi Kórházba. Kritikus állapotban érkezett, ahol megoperálták, majd mesterséges altatásba helyezték, de nem tudták megmenteni a bal karját. Azóta felébresztették, állapota stabilizálódott, és jelenleg a kórház egyik fekvőbeteg osztályán ápolják. Vasárnap délelőtt orosz dróntámadás érte a kijevi északi hídat, írja a CNN. A támadásról készült videófelvételen látszódik, ahogy a hídon közlekedő autók közé csapódik a drón. Vitalij Klitschko kijevi polgármester szerint a támadásban ketten sérültek meg. A hídat szombaton is támadták az oroszok. A város déli átkelőjét szintén több dróntámadás érte a héten. A vasárnapi támadás pont azután történt, hogy Friedrich Merz német kancellár Kijevbe látogatott, hogy újabb katonai és energetikai támogatásról tárgyaljon Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel.
5: Melegben hideg, hidegben meleg.
8: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
5: Minden, ami klíma.
0: Időjárás.
7: Napos felhős órák várhatók ma 25 fok körüli csúcshőmérséklettel.
5: Közlekedés.
7: Napközben Verőcén az Árpád úton, Vácon a Gödöllői úton, valamint a kettesen Szendehelynél és Borsosberényben mérik az autósok sebességét.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
8: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Kétnapos rendezvénnyel várják az érdeklődőket október 9-én és 10-én Csörökben, a Phoenix Liget és sportpálya területén, ahol a 6. Csörögi Közösségi Napok kínál változatos programokat, ráadásul a belépés ingyenes. Pénteken este 7 órától a Váci Néptánc Együttes műsorával indul a program, majd 7:30-tól látványos tűzzsonglőr bemutató következik. A zene szerelmeseinek is érdemes lesz Csörökbe látogatniuk. 8:30-től Takács Nikolász lép színpadra, este 9-től pedig Zoller Zsolt Piano Band gondoskodik a jó hangulatról. Szombaton már délután 1 órától várják a közönséget. Rally Flash bemutató és élményautózás színesíti a programot, 3 órától a gyerekeket Kalap Jakab várja, 5 órától pedig a Derbi zenekar lép színpadra, este 7 órakor jön a hagyományosnak számító sörivó verseny, majd 7:30-tól a Phoenix fióka avatás és a polgármesteri köszöntő következik. A szombatesti programot 8 órától a Vétek koncertje teszi még emlékezetesebbé. 9 órakor pedig látványos tűzijáték zárja az esti műsort, aki pedig ezután sem indulna haza, annak 9:30-től DJ Herrik biztosítja a buli hangulatot. 6. Csörögi Közösségi Napok október 9-én és 10-én Csörökben, a Phoenix Ligetben. A programok ingyenesek.

a Megaslágerek között életmód rovata. Megyünk tovább a kirakatban. Októberben valahogy minden egy picit lassabbnak tűnik. Később kell fel a nap, hamarabb sötétedik, a reggelek hűvösebbek, és egy hosszú nyári időszak után talán úgy érezhetjük, hogy most már másfajta ritmusra van szükségünk. Ilyenkor nem feltétlenül az a megoldás, hogy még több mindent próbálunk bezsúfolni a napunkba, éppen ellenkezőleg érdemes egy picit tudatosabban bánni az energiánkkal. Kezdhetünk például reggel egy nyugodt reggelivel, és ha van rá lehetőségünk, akkor ne az utolsó pillanatban induljunk el otthonról. Már néhány nyugodt perc is sokat változtathat azon, hogy milyen hangulatban érkezünk meg a munkahelyre. Napközben pedig próbáljunk meg egy pici időt a szabadban tölteni. Nem kell nagy túrára gondolni, egy 20 perces séta is tökéletes. Az őszi levegő, a színes fák és egy kis mozgás egészen más energiát adhat. És ne feledjük, nem attól leszünk hatékonyabbak, hogy folyamatosan pörgünk, néha éppen egy kis szünet után tudunk igazán lendületet venni. Hamarosan folytatjuk tovább kis őszi rituálékkal, de előtte zenélünk.

kis őszi rituálékkal folytatjuk tovább az életmód rovatot. Réde Iréni a mikrofonnál, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Az ősz egyik legjobb része talán az, hogy újra felfedezhetjük az otthon töltött esték örömét. Nyáron szinte mindig történik valami. Programok, utazások, késő esti séták, baráti találkozók. Októberben viszont jól eshet egy picit visszavenni a tempóból. Érdemes kialakítani egy saját kis esti rituálét. Lehet egy csésze tea, egy kellemes zene, néhány oldal egy jó könyvből, vagy akár egy rövid séta vacsora után. A lényeg, hogy legyen a napnak egy olyan része, amikor már nem kell teljesíteni, válaszolni és intézkedni, egyszerűen csak jelen lenni. És ha van valami, amit régóta szeretnénk elkezdeni, az ősz tökéletes alkalom lehet rá. Egy új könyv, egy új nyelv tanulása, főzés, kreatív hobbi vagy mozgás, bármi, ami örömet okoz. Nem kell rögtön nagy célokat kitűzni, elég heti egy-két alkalom, néhány perc, és már is kialakulhat egy új szokás. Ez tehát a mi kis őszi rituálénk itt a kirakatban, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Tartsanak velem!

0: szemem. Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
4: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
7: Kritizálja a Medián Kutatóintézet Magyar Péter miniszterelnököt azért, mert nem tartja be a szakmai, etikai normákat, amikor azt állítja, hogy 65% feletti népszerűsége van a Tisza pártnak, de semmilyen háttéradat nincs róla. Múlt héten több intézet is ezzel ellentétesen azt jelentette be, hogy csökkent a kormánypárt népszerűsége, és lassú erősödés kezdődött a Fidesznél. A miniszterelnök azzal válaszolt Hann Endrének, a Medián vezetőjének, hogy a párt belső mérése mutatja ezt. Hann Endre azt kérte, hogy nevezze meg a kutatást végző nevét és a módszertant, de Magyar Péter ezt nem tette meg. Komoly vitát és felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy 8. kerületi épület elé kihelyezett hegyes szögekkel kivert deszka. A brutális kinézetű kiülésgátló célja a feltételezések szerint az volt, hogy megakadályozza a környéken tartózkodó hajléktalanok és italozó csoportok leülését az épület fal tövében. A balesetveszélyes eszköz nem csak az ott tartózkodókra, hanem a járókelőkre, gyerekekre és idősekre is kockázatot jelentett. A helyiek panaszai szerint az ingatlanok környékén rendszeres a szemét, az üvegtörmelék, valamint a közösségi együttélés szabályait megszegő csoportok jelenléte. A lakosok egy része a hatóságok és az önkormányzat elégtelen intézkedéseivel magyarázta az önbíráskodásnak tekinthető lakossági akciót. A lakossági jelzéseket követően a kiülésgátló deszkát eltávolították a telekitéri épület elől, így a közvetlen baleset veszély megszűnt. A rezsicsökkentés megváltoztatása mellett, de még a piaci árak ellen érvel egy közgazdász a Telex hírportálon. Miklós László szerint csökkenteni kell az energiaártámogatást, különösen ha figyelembe vesszük a Tisza választási ígéreteit. Az EU az európai szemeszter keretében évente kiadott országspecifikus ajánlásaiban rendszeresen felszólítja Magyarországot a rezsitámogatási rendszer átalakítására. Az Európai Bizottság álláspontja szerint az áraknak a valós piaci kereslet-kínálati viszonyokat kell tükrözniük, továbbá a fix hatósági árak torzítják a versenyt és elriasztják a piaci szolgáltatókat. A magyar rezsicsökkentés mesterségesen olcsón tartja a földgázt, konzerválva a fosszilis energiától való függőséget, írja a közgazdász. Több mint 2 évtized után szánta rá magát drasztikus megújulásra az énekesnő Olai Boya, levágatta ikonikus haját. Klasszikus, egyenes levágott frufruval és természetes hatású fazonnal ismerhette meg közönségőt a Megasztárban 2003-ban. Most viszont szakított a stílussal, és egy kifejezetten vagány, felnyírt és tépet fazonnal tért vissza.
6: Időjárás.
3: Időjárás.
7: Napos felhős órák várhatók ma 25 fok körüli csúcshőmérséklettel.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
7: Napközben Verőcén az Árpád úton, Vácon a Gödöllői úton, valamint a kettesen Szendehelynél és Borsosberényben mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, ez itt továbbra is a Kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Jöjjön most egy igazi 80-as évekbeli sláger a Vemtől, az I'm Your Man 1985-ben jelent meg, és a duó egyik jellegzetes, játékos dala lett. George Michaelék ismét megmutatták, hogy hogyan lehet egy egyszerű fülbemászó popdallal azonnal megemelni a hangulatot. A cím pedig tulajdonképpen mindent elárul, egy kicsit magabiztos, egy kicsit csábító és természetesen nagyon 80-as évekbeli. Jön tehát a Vem és az I'm Your Man itt a Megafonban.

Utazzunk egy picit gondolatban, nagy világrobot a kirakatban. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Ha ősszel is jól esne egy kis mediterrán hangulat, akkor Barcelona remek választás lehet. Októberben már nincs az a nyári perzselő hőség, a város viszont továbbra is tele van élettel. A tengerparton kellemes sétálni, a hangulatos utcákon pedig egészen más arcát mutatja a katalán főváros. Ilyenkor talán még jobb ötlet ráérősen felfedezni a várost, egy kávézóban üldögélni, betérni egy piacra, végig sétálni a gótikus negyed szűk utcáin, vagy egyszerűen csak leülni valahol egy pohár kávé mellé. És persze Barcelona nem lenne Barcelona Gaudi nélkül, a Sagrada Família, a Güell Park és a különleges épületek ősszel is ugyanúgy lenyűgözőek, csak talán egy picit kényelmesebben lehet körbejárni őket. Hamarosan folytatjuk tovább Barcelonával, előtte zenélünk.

drága slágerek között utazunk tovább gondolatban, és ha már Barcelonában járunk, ne csak a híres látnivalókra gondoljunk, az igazi városi élmény sokszor egy apró térben, egy családi étteremben, vagy egy esti sétában bújik meg. Ősszel különösen kellemes lehet végig sétálni a La Rambla környékén, majd elveszni egy picit a mellékutcákban, egy tapaszbárban pedig néhány apró falat mellé már is megérkezik az ember a mediterrán életérzésbe. Barcelona októberben éppen azért szerethető, mert már nincs benne a nyár zsúfoltsága, de a mediterrán hangulatból sem veszít. Egy kis napsütés, tenger, építészet, jó ételek, és már is könnyebb elhinni, hogy nem is olyan nehéz ez az ősz. Tartsanak velem továbbra is, jönnek a megaslágerek, és hogyha tehetik, akkor utazzanak el Barcelonába.

0: Ez volt a mai kirakat. Köszönöm, hogy velem tartottak. Remélem, hogy jól érezték magukat. Most jöhet a hét további része, munka, ügyintézés, bevásárlás, vagy éppen egy pici pihenés. Legyen nagyon szép mindenkinek a hét. Holnap ismét találkozunk. Vigyázzanak magukra. Tisztül várom önöket. Ne feledjék, kirakat a műsor, amiben minden benne lesz holnap is. Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu. Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
5: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést! Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év, vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áruautók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
6: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
2: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
7: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálogékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckutime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
8: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
9: Jó húsban vagy, cibém.
8: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
9: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
10: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
11: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
11: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
12: A vízszolgáltató nem járul hozzá Vácon semmilyen további fejlesztéshez, amíg a csendes réti lakópark vízellátását nem tudják megoldani. Erre emlékeztetett Rosta Zoltán, a Mi Hazánk Váci önkormányzati képviselője, egy a városvezetés által tervezett nagyméretű telek eladása ügyében. Az értékesítésről szóló anyagban egy 264 lakásos társasháznak helyet adó területet javasolnak eladásra, ahol akár 1000 ember is élhet. Rosta szerint aggályos, hogy az eladásra szánt földarab infrastruktúrájáról szinte semmi sem tudható, az elhanyagoltsága miatt ismeretlen állapotú a terület. Felelőtlenség lenne az önkormányzat részéről úgy belevágni a város lakó területének bővítésébe, hogy ne lennének figyelemmel a jelenlegi lakosokra. Hozzátette. Emlékezetes, hogy idén a környék több helyén is akadozott az ivóvízellátás. Vác nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy az itt lakók számára romoljanak az életminőség feltételei, hangsúlyozta a képviselő. Veszélybe kerülhet egy kelet-nógrádi város teljes ivóvízellátása. Drámaian alacsony a vízállás a Maconkai tóban, havária helyzet van, ezért kiveszik a halállományt és máshová telepítik. A Bátony terenyénél lévő horgászvíz csak másodlagos szereppel szolgál horgászati célt, elsőként a tó alatti ivóvízbázisért tartják fenn. A tórendszer üzemeltetőjének közleménye szerint a természetes vízutánpótlás a rendkívüli szárazság következtében gyakorlatilag megszűnt. A Maconkai víztározó és tórendszerén a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság elrendelése alapján ezért az előtározó vízkészletének felhasználásával kellett biztosítani a főtározótér vízpótlását. Ezzel Bátony terenye ivóvízellátásának biztonságát szolgálják. Több bujákon elkövetett betöréssel gyanúsítanak egy 28 éves helyi férfit, akit a pásztói rendőrök fogtak el, majd őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a férfi szeptember 28-án éjszaka egy társával betört egy bujáki pálinka főzdébe. Az ingatlanból egy vörös réz üstöt és csöveket vittek el. A nyomozók a férfit egy néhány nappal korábban szintén bujákon történt lakásbetöréssel is gyanúsítják. Emellett egy július közepén történt betörés miatt is vizsgálódnak, amelynek során egy felújítás alatt álló ingatlanból értékes kisgépeket vittek el. A rendőrség tájékoztatása szerint az utóbbi esetben az elkövetők egy korábban az ingatlanon dolgozó társuktól kapott információ alapján jutottak be. A három ügyben összesen több mint 1 millió forint lopási, valamint mintegy 100 000 forint rongálási kár keletkezett. A 28 éves férfi a rendőrség előtt korábbról sem volt ismeretlen. A gyanú szerint 2025 nyarán a bujáki templom megvilágítására használt reflektort is ellopott. Az egyik közel 100 000 forint értékű lámpát a helyszínen mindössze 2000 forintért adta el. Komoly vitát és felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy 8. kerületi épület elé kihelyezett hegyes szögekkel kivert deszka. A brutális kinézetű kiülésgátló célja a feltételezések szerint az volt, hogy megakadályozza a környéken tartózkodó hajléktalanok és italozó csoportok leülését az épület fal tövében. A balesetveszélyes eszköz nem csak az ott tartózkodókra, hanem a járókelőkre, gyerekekre és idősekre is kockázatot jelentett. A helyiek panaszai szerint az ingatlanok környékén rendszeres a szemét, az üvegtörmelék, valamint a közösségi együttélés szabályait megszegő csoportok jelenléte. A lakosok egy része a hatóságok és az önkormányzat elégtelen intézkedéseivel magyarázta az önbíráskodásnak tekinthető lakossági akciót. A lakossági jelzéseket követően a kiülésgátló deszkát eltávolították a telekitéri épület elől, így a közvetlen baleset veszély megszűnt. Ismét arra szólította fel Oroszország szombaton az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, hogy hagyják el az országot, illetve ne utazzanak oda, és arra figyelmeztetett, hogy erői folytatják a tömeges megtorló csapásokat Ukrajna ellen, beleértve a fővárost, Kijevet. Az orosz külügyminisztérium emlékeztet arra, hogy előzetesen már felszólította a Kijevben tartózkodó külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy hagyják el a várost, mondjanak le az ukrajnai utazásokról. Az ország lakosságát pedig arra kérte, hogy ne közelítse meg a katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit.
13: Melegben hideg, hidegben meleg.
14: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
13: Minden, ami klíma.
15: Időjárás.
12: Napos felhős órák várhatók ma 25 fok körüli csúcshőmérséklettel.
13: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
16: Nyékiautóház.hu.
13: Közlekedés.
12: Napközben Verőcén az Árpád úton, Vácon a Gödöllői úton, valamint a kettesen Szendehelynél és Borsosberényben mérik az autósok sebességét.
14: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
1: Bojtos István tiszapárti aktivista és önkormányzati képviselő hazudott, ezért perbe fogja őt a Balassagyarmati Televízió. A politikus szombaton a Facebookon írt a saját bejegyzésében tényként, hogy a csatorna nem volt jelen a Határőr Múzeum megnyitó ünnepségén, így kép sincs arról. Hozzátette, annak ellenére biztos az állításában, hogy mások szerint ott volt a TV kamerája és egy kollégája. Bojtos István nem zavartatta magát és bejegyzése alá saját kommentárt is fűzött, úgy állítva be a Városi TV-t, mint amelyet munkanélkül az adófizető pénzén tart fenn az önkormányzat. A kommunikációs cég vasárnap adott ki közleményt, amelyben rögzítik, hogy a tévé ott volt az eseményen, és a felvételekből többféle összeállítás is készül. Tudatták, a nagy nyilvánosság előtt történt jó hírnév megsértése, és a képviselő úr hazugsága már perképessé vált, vagyis jogi eljárás indul a politikus ellen. Nagymaroson egyelőre nem tudják, hogyan valósítható meg az elnyert pályázati program, miután a kormány megszüntette a MOL Új Európa Alapítványt, amelytől a város támogatást kapott. A helyi képviselőtestület legutóbbi ülésén foglalkozott azzal, hogy a városi civil szervezet 2 millió forint nyereményét hogyan lehet jogszerűen elkölteni ebben a helyzetben. A polgármester szerint jogutód nélkül szűnt meg a pályázati támogatást adományozó Új Európa. Petrovics László elmondta, az elszámolási biztos fordulnak állásfoglalásért, mert tudni szeretnék, hogy Nagymaros érdekében jogszerűen felhasználható-e a már a nyertes bank számláján lévő összeg. Amíg a válasz megérkezik, addig az alapítvány felfüggeszti a tevékenység megvalósítását. A MOL Új Európa Alapítványtól a társaság környezetvédelmi célú támogatás kapott. Több bujákon elkövetett betöréssel gyanúsítanak egy 28 éves helyi férfit, akit a pásztói rendőrök fogtak el, majd őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a férfi szeptember 28-án éjszaka egy társával betört egy bujáki pálinka főzdébe. Az ingatlanból egy vörösrész üstöt és csöveket vittek el. A nyomozók a férfit egy néhány nappal korábban szintén bujákon történt lakásbetöréssel is gyanúsítják. Emellett egy július közepén történt betörés miatt is vizsgálódnak, amelynek során egy felújítás alatt álló ingatlanból értékes kisgépeket vittek el. A rendőrség tájékoztatása szerint az utóbbi esetben az elkövetők egy korábban az ingatlanon dolgozó társuktól kapott információ alapján jutottak be. A három ügyben összesen több mint 1 millió forint lopási, valamint mintegy 100 ezer forint rongálási kár keletkezett. A 28 éves férfi a rendőrség előtt korábbról sem volt ismeretlen. A gyanú szerint 2025 nyarán a bujáki templom megvilágítására használt reflektort is ellopott. Az egyik közel 100 ezer forint értékű lámpát a helyszínen mindössze 2000 forintért adta el.
3: Kritizálja a Medián Kutatóintézet Magyar Péter miniszterelnököt azért, mert nem tartja be a szakmai, etikai normákat, amikor azt állítja, hogy 65% feletti népszerűsége van a Tiszapártnak, de semmilyen háttéradat nincs róla. Múlt héten több intézet is ezzel ellentétesen azt jelentette be, hogy csökkent a kormánypárt népszerűsége, és lassú erősödés kezdődött a Fidesznél. A miniszterelnök azzal válaszolt Hann Endrének, a Medián vezetőjének, hogy a párt belső mérése mutatja ezt. Hann Endre azt kérte, hogy nevezze meg a kutatást végző nevét és a módszertant, de Magyar Péter ezt nem tette meg.
4: Közlekedés.
1: Napközben Verőcén az Árpád úton, Vácon a Gödöllői úton, valamint a kettesen Szendehelynél és Borsosberényben mérik az autósok sebességét.
5: És most a hírek után

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG-gál Gödöllő. MG-gál.hu.
3: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
6: A Balassagyarmati Speciál Óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
5: Speciál Óra X-er Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
0: Reklámot hallottak.
8: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: Bojtos István tiszapárti aktivista és önkormányzati képviselő hazudott, ezért perbe fogja őt a Balassagyarmati Televízió. A politikus szombaton a Facebookon írt a saját bejegyzésében tényként, hogy a csatorna nem volt jelen a Határőr Múzeum megnyitó ünnepségén, így kép sincs arról. Hozzátette, annak ellenére biztos az állításában, hogy mások szerint ott volt a TV kamerája és egy kollégája. Bojtos István nem zavartatta magát és bejegyzése alá saját kommentárt is fűzött, úgy állítva be a városi tévét, mint amelyet munkanélkül az adófizető pénzén tart fenn az önkormányzat. A kommunikációs cég vasárnap adott ki közleményt, amelyben rögzítik, hogy a tévé ott volt az eseményen, és a felvételekből többféle összeállítás is készül. Tudatták, a nagy nyilvánosság előtt történt jó hírnév megsértése, és a képviselő úr hazugsága már perképessé vált, vagyis jogi eljárás indul a politikus ellen. Nagymaroson egyelőre nem tudják, hogyan valósítható meg az elnyert pályázati program, miután a kormány megszüntette a MOL Új Európa Alapítványt, amelytől a város támogatást kapott. A helyi képviselőtestület legutóbbi ülésén foglalkozott azzal, hogy a városi civil szervezet 2 millió forint nyereményét hogyan lehet jogszerűen elkölteni ebben a helyzetben. A polgármester szerint jogutód nélkül szűnt meg a pályázati támogatást adományozó Új Európa. Petrovics László elmondta, az elszámolási biztos fordulnak állásfoglalásért, mert tudni szeretnék, hogy Nagymaros érdekében jogszerűen felhasználható-e a már a nyertes bank számláján lévő összeg. Amíg a válasz megérkezik, addig az alapítvány felfüggeszti a tevékenység megvalósítását. A MOL Új Európa Alapítványtól a társaság környezetvédelmi célú támogatást kapott. Több bujákon elkövetett betöréssel gyanúsítanak egy 28 éves helyi férfit, akit a pásztói rendőrök fogtak el, majd őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a férfi szeptember 28-án éjszaka egy társával betört egy bujáki pálinka főzdébe. Az ingatlanból egy vörös réz üstöt és csöveket vittek el. A nyomozók a férfit egy néhány nappal korábban szintén bujákon történt lakásbetöréssel is gyanúsítják. Emellett egy július közepén történt betörés miatt is vizsgálódnak, amelynek során egy felújítás alatt álló ingatlanból értékes kisgépeket vittek el. A rendőrség tájékoztatása szerint az utóbbi esetben az elkövetők egy korábban az ingatlanon dolgozó társuktól kapott információ alapján jutottak be. A három ügyben összesen több mint 1 millió forint lopási, valamint mintegy 100 000 forint rongálási kár keletkezett. A 28 éves férfi a rendőrség előtt korábbról sem volt ismeretlen. A gyanú szerint 2025 nyarán a bujáki templom megvilágítására használt reflektort is ellopott. Az egyik közel 100 000 forint értékű lámpát a helyszínen mindössze 2000 forintért adta el. Kritizálja a Medián Kutatóintézet Magyar Péter miniszterelnököt azért, mert nem tartja be a szakmai etikai normákat, amikor azt állítja, hogy 65% feletti népszerűsége van a Tiszapártnak, de semmilyen háttéradat nincs róla. Múlt héten több intézet is ezzel ellentétesen azt jelentette be, hogy csökkent a kormánypárt népszerűsége, és lassú erősödés kezdődött a Fidesznél. A miniszterelnök azzal válaszolt Hann Endrének, a Medián vezetőjének, hogy a párt belső mérése mutatja ezt. Hann Endre azt kérte, hogy nevezze meg a kutatást végző nevét és a módszertant, de Magyar Péter ezt nem tette meg.
6: Közlekedés.
9: Napközben Verőcén az Árpád úton, Vácon a Gödöllői úton, valamint a kettesen Szendehelynél és Borsosberényben mérik az autósok sebességét.
6: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
10: Megafon, nagyot szól.

0: Reklam. Reklam. Hallod. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
1: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
2: Jó húsban vagy, cibém.
1: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
2: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
3: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
0: Reklámot hallottak.
4: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. október 5-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
5: Bojtos István tiszapárti aktivista és önkormányzati képviselő hazudott, ezért perbe fogja őt a Balassagyarmati Televízió. A politikus szombaton a Facebookon írt a saját bejegyzésében tényként, hogy a csatorna nem volt jelen a Határőr Múzeum megnyitó ünnepségén, így kép sincs arról. Hozzátette, annak ellenére biztos az állításában, hogy mások szerint ott volt a TV kamerája és egy kollégája. Bojtos István nem zavartatta magát, és bejegyzése alá saját kommentárt is fűzött, úgy állítva be a városi tévét, mint amelyet munkanélkül az adófizető pénzén tart fenn az önkormányzat. A kommunikációs cég vasárnap adott ki közleményt, amelyben rögzítik, hogy a tévé ott volt az eseményen, és a felvételekből többféle összeállítás is készül. Tudatták, a nagy nyilvánosság előtt történt jó hírnév megsértése, és a képviselő úr hazugsága már perképessé vált, vagyis jogi eljárás indul a politikus ellen. A vízszolgáltató nem járul hozzá Vácon semmilyen további fejlesztéshez, amíg a csendesréti lakópark vízellátását nem tudják megoldani. Erre emlékeztetett Rosta Zoltán, a Mi Hazánk Váci önkormányzati képviselője, egy a városvezetés által tervezett nagyméretű telek eladása ügyében. Az értékesítésről szóló anyagban egy 264 lakásos társasháznak helyet adó területet javasolnak eladásra, ahol akár 1000 ember is élhet. Rosta szerint aggályos, hogy az eladásra szánt földarab infrastruktúrájáról szinte semmi sem tudható, az elhanyagoltsága miatt ismeretlen állapotú a terület. Felelőtlenség lenne az önkormányzat részéről úgy belevágni a város lakóterületének bővítésébe, hogy ne lennének figyelemmel a jelenlegi lakosokra. Hozzátette, emlékezetes, hogy idén a környék több helyén is akadozott az ivóvízellátás. Vác nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy az itt lakók számára romoljanak az életminőség feltételei, hangsúlyozta a képviselő. Rosta Zoltánt a váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselőjét hallják.
7: Mindenki ismeri a területet, tudja mindenki, hogy ez egy elhanyagolt terület. A ivóvíz, a csatorna, az elektromos hálózat állapota teljességgel ismeretlen mindenki számára. Ezen a területen, ha az előterjesztés szerint 264 lakás megépítésére nyílna lehetőség, ami közel 1000 ember későbbi lakhatását vizionálja. Tudjuk jól, hogy az idei nyáron milyen elképesztő problémát okozott a vízhiány, az aszály, a Duna vízgyűjtő területén, sőt itt közvetlenül Duna parton, Szentendrén és más településeken napokig, sőt hetekig tartó ivóvízhiány volt, hogy lajtos kocsiból szállították a vizet. Úgy gondolom, hogy az infrastruktúra teljes mértékű feltérképezése nélkül felelőtlenség ebben a kérdésben arról dönteni, hogy eladjuk ezt a területet. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem a terület értékesítése ellen vagyok, hanem arról van szó, hogy ha felépülnek ezek az ingatlanok, vagy mielőtt felépülnek az ingatlanok, ott, hogy eladják a területeket, stb. Ott elképesztő problémát fog generálni az, hogy hogy látják el ezt a területet ivóvízre. DMRV-nek ott egy szakvéleménye, hogy nem járul hozzá semmilyen fejlesztéshez addig, amíg a meglévő csendeséti lakópark számára, az ott élők számára megnyugtató módon nem rendezi az ivóvíz ellátását, és nem bővítik az ivóvíz és csatorna hálózatot.
5: Nagymaroson egyelőre nem tudják, hogyan valósítható meg az elnyert pályázati program, miután a kormány megszüntette a MOL Új Európa Alapítványt, amelytől a város támogatást kapott. A helyi képviselőtestület legutóbbi ülésén foglalkozott azzal, hogy a városi civil szervezet 2 millió forint nyereményét hogyan lehet jogszerűen elkölteni ebben a helyzetben. A polgármester szerint jogutód nélkül szűnt meg a pályázati támogatást adományozó Új Európa. Petrovics László elmondta, az elszámolási biztos fordulnak állásfoglalásért, mert tudni szeretnék, hogy Nagymaros érdekében jogszerűen felhasználható-e a már a nyertes bank számláján lévő összeg. Amíg a válasz megérkezik, addig az alapítvány felfüggeszti a tevékenység megvalósítását. A MOL Új Európa Alapítványtól a társaság környezetvédelmi célú támogatást kapott. Petrovics Lászlót, Nagymaros polgármesterét hallják.
4: Ez a kormányhatározat, amely értelmében a támogató MOL Új Európa Alapítvány jogutód nélkül megszűnt, ezért az alapítvány a kormány által megbízott elszámolási biztosnak levelet írt, állásfoglalást kérve a pályázat további sorsával kapcsolatban, a válasz megérkezéséig a megvalósítást az alapítvány felfüggesztette. Nem tudjuk, hogy ebből lesz-e még pénz, hogy nem lesz. A pénz megjött, hát nyilván az itt van, de az, hogy hogyan fogjuk tudni megcsinálni, el tudjuk-e számolni, erre még nem kaptunk semmit.
5: Veszélybe kerülhet egy kelet-nógrádi város teljes ivóvízellátása. Drámaian alacsony a vízállás a Maconkai tóban, havária helyzet van, ezért kiveszik a halállományt és máshová telepítik. A Bátony terenyénél lévő horgászvíz csak másodlagos szereppel szolgál horgászati célt, elsőként a tó alatti ivóvízbázisért tartják fenn. A tórendszer üzemeltetőjének közleménye szerint a természetes vízutánpótlás a rendkívüli szárazság következtében gyakorlatilag megszűnt. A Maconkai víztározó és tórendszerén a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság elrendelése alapján ezért az előtározó vízkészletének felhasználásával kellett biztosítani a főtározótér vízpótlását. Ezzel Bátony terenye ivóvízellátásának biztonságát szolgálják. Több bujákon elkövetett betöréssel gyanúsítanak egy 28 éves helyi férfit, akit a pásztói rendőrök fogtak el, majd őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a férfi szeptember 28-án éjszaka egy társával betört egy bujáki pálinka főzdébe. Az ingatlanból egy vörös réz üstöt és csöveket vittek el. A nyomozók a férfit egy néhány nappal korábban szintén bujákon történt lakásbetöréssel is gyanúsítják. Emellett egy július közepén történt betörés miatt is vizsgálódnak, amelynek során egy felújítás alatt álló ingatlanból értékes kisgépeket vittek el. A rendőrség tájékoztatása szerint az utóbbi esetben az elkövetők egy korábban az ingatlanon dolgozó társuktól kapott információ alapján jutottak be. A három ügyben összesen több mint 1 millió forint lopási, valamint mintegy 100 ezer forint rongálási kár keletkezett. A 28 éves férfi a rendőrség előtt korábbról sem volt ismeretlen. A gyanú szerint 2025 nyarán a bujáki templom megvilágítására használt reflektort is ellopott. Az egyik közel 100 ezer forint értékű lámpát a helyszínen mindössze 2000 forintért adta el.
6: Megverte az utolsó helyen álló csapatot a Salgótarján az MB3-as labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. A Nyíregyháza elleni 0-1-es eredménnyel sikerült elérnie, hogy a kieső zónából kiusson, jelenleg a 16 csapatos bajnokság 13. helyén áll. Az első helyen az Ózd vezet 24 ponttal.
8: Közlekedés.
5: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
9: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
10: mega jó hangulatban.
11: Megafon, nagyot szól.

0: Gazdag többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő, hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
2: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
3: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
2: Horizontablak.hu.
5: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést! Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áru autók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és négykerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
6: Jéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. jekiautóház.hu.
7: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség talál.
8: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
9: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
8: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
10: Reklámot hallottak.
11: 19 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
12: Nagymaroson egyelőre nem tudják, hogyan valósítható meg az elnyert pályázati program, miután a kormány megszüntette a MOL Új Európa Alapítványt, amelytől a város támogatást kapott. A helyi képviselőtestület legutóbbi ülésén foglalkozott azzal, hogy a városi civil szervezet 2 millió forint nyereményét hogyan lehet jogszerűen elkölteni ebben a helyzetben. A polgármester szerint jogutód nélkül szűnt meg a pályázati támogatást adományozó Új Európa. Petrovics László elmondta, az elszámolási biztos fordulnak állásfoglalásért, mert tudni szeretnék, hogy Nagymaros érdekében jogszerűen felhasználható-e a már a nyertes bank számláján lévő összeg. Amíg a válasz megérkezik, addig az alapítvány felfüggeszti a tevékenység megvalósítását. A MOL Új Európa Alapítványtól a társaság környezetvédelmi célú támogatást kapott.
14: Megverte az utolsó helyen álló csapatot a Salgótarján az MB3-as labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. A Nyíregyháza elleni 0-1-es eredménnyel sikerült elérnie, hogy a kieső zónából kiusson, jelenleg a 16 csapatos bajnokság 13. helyén áll. Az első helyen az Ózd vezet 24 ponttal. 92 éves korában elhunyt Egenhoffer Tibor látványtervező, a magyar film és televízió díszletkultúrájának elkötelezett alkotója. A legkedvesebb munkái közé tartozott az Indula Bakterház, a Napfényíze és a felújított Meseautó, pályája korai szakaszában pedig az Egri csillagok című film, mondta el fia Egenhoffer Norbert. A néhai látványtervező 1933. október 13-án született, munkássága több évtizeden át kapcsolódott a magyar játékfilmhez és televízióhoz. A csendes óceánba omlott Hawaii egyik legismertebb természeti látványossága, amint egy 27 méter magas Holei-tengeri ív. A Holei-tengeri ív a Hawaii vulkánok nemzeti part partvidékén, a Chain of Craters Road végén állt. A különleges sziklaformáció népszerű turista látványosság volt, rengeteg fénykép készült róla. A lávakőből kialakult, mint egy 550 éves képződmény összeomlásának pontos időpontja nem ismert, de a parkhatóság szerint évek óta láthatók voltak rajta az instabilitás jelei. Vasárnap délelőtt orosz dróntámadás érte a kijevi északi hídat, írja a CNN. A támadásról készült videófelvételen látszódik, ahogy a hídon közlekedő autók közé csapódik a drón. Vitali Klitschko kijevi polgármester szerint a támadásban ketten sérültek meg. A hídat szombaton is támadták az oroszok. A város déli átkelőjét szintén több dróntámadás érte a héten. A vasárnapi támadás pont azután történt, hogy Friedrich Merz német kancellár Kijevbe látogatott, hogy újabb katonai és energetikai támogatásról tárgyaljon Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Több mint két évtized után szánta rá magát drasztikus megújulásra az énekesnő Olai Boya, levágatta ikonikus haját. Klasszikus, egyenes levágott frufruval és természetes hatású fazonnal ismerhette meg közönségőt a Megasztárban 2003-ban. Most viszont szakított a stílussal, és egy kifejezetten vagány, felnyírt és tépet fazonnal tért vissza.
9: Közlekedés.
14: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
11: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
13: Mega jó hangulatban.
15: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A vízszolgáltató nem járul hozzá Vácon semmilyen további fejlesztéshez, amíg a csendesréti lakópark vízellátását nem tudják megoldani. Erre emlékeztetett Rosta Zoltán, a Mi Hazánk Váci önkormányzati képviselője, egy a városvezetés által tervezett nagyméretű telek eladása ügyében. Az értékesítésről szóló anyagban egy 264 lakásos társasháznak helyet adó területet javasolnak eladásra, ahol akár 1000 ember is élhet. Rosta szerint aggályos, hogy az eladásra szánt földdarab infrastruktúrájáról szinte semmi sem tudható, az elhanyagoltsága miatt ismeretlen állapotú a terület. Felelőtlenség lenne az önkormányzat részéről úgy belevágni a város lakóterületének bővítésébe, hogy ne lennének figyelemmel a jelenlegi lakosokra. Hozzátette. Emlékezetes, hogy idén a környék több helyén is akadozott az ivóvízellátás. Vác nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy az itt lakók számára romoljanak az életminőség feltételei, hangsúlyozta a képviselő. Veszélybe kerülhet egy kelet-nógrádi város teljes ivóvízellátása. Drámaian alacsony a vízállás a Maconkai tóban, havária helyzet van, ezért kiveszik a halállományt és máshová telepítik. A Bátony terenyénél lévő horgászvíz csak másodlagos szereppel szolgál horgászati célt, elsőként a tó alatti ivóvízbázisért tartják fenn. A tórendszer üzemeltetőjének közleménye szerint a természetes vízutánpótlás a rendkívüli szárazság következtében gyakorlatilag megszűnt. A Maconkai víztározó és tórendszerén a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság elrendelése alapján ezért az előtározó vízkészletének felhasználásával kellett biztosítani a főtározótér vízpótlását. Ezzel Bátonyterenye ivóvízellátásának biztonságát szolgálják. Több bujákon elkövetett betöréssel gyanúsítanak egy 28 éves helyi férfit, akit a pásztói rendőrök fogtak el, majd őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a férfi szeptember 28-án éjszaka egy társával betört egy bujáki pálinka főzdébe. Az ingatlanból egy vörös réz üstöt és csöveket vittek el. A nyomozók a férfit egy néhány nappal korábban szintén bujákon történt lakásbetöréssel is gyanúsítják. Emellett egy július közepén történt betörés miatt is vizsgálódnak, amelynek során egy felújítás alatt álló ingatlanból értékes kisgépeket vittek el. A rendőrség tájékoztatása szerint az utóbbi esetben az elkövetők egy korábban az ingatlanon dolgozó társuktól kapott információ alapján jutottak be. A három ügyben összesen több mint 1 millió forint lopási, valamint mintegy 100 000 forint rongálási kár keletkezett. A 28 éves férfi a rendőrség előtt korábbról sem volt ismeretlen. A gyanú szerint 2025 nyarán a bujáki templom megvilágítására használt reflektort is ellopott. Az egyik közel 100 000 forint értékű lámpát a helyszínen mindössze 2000 forintért adta el. Komoly vitát és felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy 8. kerületi épület elé kihelyezett hegyes szögekkel kivert deszka. A brutális kinézetű kiülésgátló célja a feltételezések szerint az volt, hogy megakadályozza a környéken tartózkodó hajléktalanok és italozó csoportok leülését az épület fal tövében. A balesetveszélyes eszköz nem csak az ott tartózkodókra, hanem a járókelőkre, gyerekekre és idősekre is kockázatot jelentett. A helyiek panaszai szerint az ingatlanok környékén rendszeres a szemét, az üvegtörmelék, valamint a közösségi együttélés szabályait megszegő csoportok jelenléte. A lakosok egy része a hatóságok és az önkormányzat elégtelen intézkedéseivel magyarázta az önbíráskodásnak tekinthető lakossági akciót. A lakossági jelzéseket követően a kiülésgátló deszkát eltávolították a telekitéri épület elől, így a közvetlen baleset veszély megszűnt. Ismét arra szólította fel Oroszország szombaton az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, hogy hagyják el az országot, illetve ne utazzanak oda, és arra figyelmeztetett, hogy erői folytatják a tömeges megtorló csapásokat Ukrajna ellen, beleértve a fővárost, Kijevet. Az orosz külügyminisztérium emlékeztet arra, hogy előzetesen már felszólította a Kijevben tartózkodó külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy hagyják el a várost, mondjanak le az ukrajnai utazásokról. Az ország lakosságát pedig arra kérte, hogy ne közelítse meg a katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit.
1: Közlekedés.
2: Északa Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Komoly vitát és felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy 8. kerületi épület elé kihelyezett hegyes szögekkel kivert deszka. A brutális kinézetű kiülésgátló célja a feltételezések szerint az volt, hogy megakadályozza a környéken tartózkodó hajléktalanok és italozó csoportok leülését az épület fal tövében. A balesetveszélyes eszköz nem csak az ott tartózkodókra, hanem a járókelőkre, gyerekekre és idősekre is kockázatot jelentett. A helyiek panaszai szerint az ingatlanok környékén rendszeres a szemét, az üvegtörmelék, valamint a közösségi együttélés szabályait megszegő csoportok jelenléte. A lakosok egy része a hatóságok és az önkormányzat elégtelen intézkedéseivel magyarázta az önbíráskodásnak tekinthető lakossági akciót. A lakossági jelzéseket követően a kiülésgátló deszkát eltávolították a telekitéri épület elől, így a közvetlen baleset veszély megszűnt. 92 éves korában elhunyt Egenhoffer Tibor látványtervező, a magyar film és televízió díszletkultúrájának elkötelezett alkotója. A legkedvesebb munkái közé tartozott az Indula Bakterház, a Napfényíze és a felújított Meseautó, pályája korai szakaszában pedig az Egri csillagok című film, mondta el fia Egenhoffer Norbert. A néhai látványtervező 1933. október 13-án született, munkássága több évtizeden át kapcsolódott a magyar játékfilmhez és televízióhoz. Súlyos vasúti baleset történt Szlovákiában. A Pozsony és Érsekújvár között közlekedő gyorsvonat éppen a Vágseljei állomásra érkezett, amikor annak megállása után a vonatvezető közölte, hogy baleset történt. A rendőrség szerint a fiatal nő eddig ismeretlen okból került a közeledő szerelvény elé. Arról, hogy pontosan mi vezetett a balesethez, egyelőre több információ is kering. Felmerült, hogy megbotlott, rosszul lett, illetve az is, hogy lögdösődés előzte meg a történteket. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, a mozdony kamerájának felvétele pedig fontos szerepet játszhat a történtek tisztázásában. A súlyosan sérült nőt mentőhelikopterrel szállították a Pozsonyi Egyetemi Kórházba. Kritikus állapotban érkezett, ahol megoperálták, majd mesterséges altatásba helyezték, de nem tudták megmenteni a bal karját. Azóta felébresztették, állapota stabilizálódott, és jelenleg a kórház egyik fekvőbeteg osztályán ápolják. Vasárnap délelőtt orosz dróntámadás érte a kijevi északi hídat, írja a CNN. A támadásról készült videófelvételen látszódik, ahogy a hídon közlekedő autók közé csapódik a drón. Vitalij Klitschko kijevi polgármester szerint a támadásban ketten sérültek meg. A hídat szombaton is támadták az oroszok. A város déli átkelőjét szintén több dróntámadás érte a héten. A vasárnapi támadás pont azután történt, hogy Friedrich Merz német kancellár Kijevbe látogatott, hogy újabb katonai és energetikai támogatásról tárgyaljon Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel.
1: Közlekedés.
2: Északa Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 22 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. október 5-én a mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Bojtos István tiszapárti aktivista és önkormányzati képviselő hazudott, ezért perbe fogja őt a balassagyarmati televízió. A politikus szombaton a Facebookon írt a saját bejegyzésében tényként, hogy a csatorna nem volt jelen a Határőr Múzeum megnyitó ünnepségén, így kép sincs arról. Hozzátette, annak ellenére biztos az állításában, hogy mások szerint ott volt a TV kamerája és egy kollégája. Bojtos István nem zavartatta magát, és bejegyzése alá saját kommentárt is fűzött, úgy állítva be a Városi TV-t, mint amelyet munkanélkül az adófizető pénzén tart fenn az önkormányzat. A kommunikációs cég vasárnap adott ki közleményt, amelyben rögzítik, hogy a TV ott volt az eseményen, és a felvételekből többféle összeállítás is készül. Tudatták, a nagy nyilvánosság előtt történt jó hírnév megsértése, és a képviselő úr hazugsága már perképessé vált, vagyis jogi eljárás indul a politikus ellen. A vízszolgáltató nem járul hozzá Vácon semmilyen további fejlesztéshez, amíg a csendesréti lakópark vízellátását nem tudják megoldani. Erre emlékeztetett Rosta Zoltán, a Mi Hazánk Váci önkormányzati képviselője, egy a városvezetés által tervezett nagyméretű telek eladása ügyében. Az értékesítésről szóló anyagban egy 264 lakásos társasháznak helyet adó területet javasolnak eladásra, ahol akár 1000 ember is élhet. Rosta szerint aggályos, hogy az eladásra szánt földdarab infrastruktúrájáról szinte semmi sem tudható, az elhanyagoltsága miatt ismeretlen állapotú a terület. Felelőtlenség lenne az önkormányzat részéről úgy belevágni a város lakóterületének bővítésébe, hogy ne lennének figyelemmel a jelenlegi lakosokra. Hozzátette, emlékezetes, hogy idén a környék több helyén is akadozott az ivóvízellátás. Vác nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy az itt lakók számára romoljanak az életminőség feltételei, hangsúlyozta a képviselő. Rosta Zoltánt a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselőjét hallják.
4: Mindenki ismeri a területet, tudja mindenki, hogy ez egy elhanyagolt terület. A ivóvíz, a csatorna, az elektromos hálózat állapota teljességgel ismeretlen mindenki számára. Ezen a területen, ha az előterjesztés szerint 264 lakás megépítésére nyílna lehetőség, ami közel 1000 ember későbbi lakhatását vizionálja. Tudjuk jól, hogy az idei nyáron milyen elképesztő problémát okozott a vízhiány, az aszály, a Duna vízgyűjtő területén, sőt itt közvetlen Duna parton, Szentendrén és más településeken napokig, sőt hetekig tartó ivóvíz hiány volt, hogy lajtos kocsiból szállították a vizet. Úgy gondolom, hogy az infrastruktúra teljes mértékű feltérképezése nélkül felelőtlenség ebben a kérdésben arról dönteni, hogy eladjuk ezt a területet. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem a terület értékesítése ellen vagyok, hanem arról van szó, hogyha felépülnek ezek az ingatlanok, vagy mielőtt felépülnek az ingatlanok, ott, hogy eladják a területeket, stb. Ott elképesztő problémát fog generálni az, hogy látják el ezt a területet ivóvízre. DMRV-nek ott egy szakvéleménye, hogy nem járul hozzá semmilyen fejlesztéshez addig, amíg a meglévő csendesréti lakópark számára, az ott élők számára megnyugtató módon nem rendezi az ivóvíz ellátását, és nem bővítik az ivóvíz és csatorna hálózatot.
2: Nagymaroson egyelőre nem tudják, hogyan valósítható meg az elnyert pályázati program, miután a kormány megszüntette a MOL Új Európa Alapítványt, amelytől a város támogatást kapott. A helyi képviselőtestület legutóbbi ülésén foglalkozott azzal, hogy a városi civil szervezet 2 millió forint nyereményét hogyan lehet jogszerűen elkölteni ebben a helyzetben. A polgármester szerint jogutód nélkül szűnt meg a pályázati támogatást adományozó Új Európa. Petrovics László elmondta, az elszámolási biztos fordulnak állásfoglalásért, mert tudni szeretnék, hogy Nagymaros érdekében jogszerűen felhasználható-e a már a nyertes bank számláján lévő összeg. Amíg a válasz megérkezik, addig az alapítvány felfüggeszti a tevékenység megvalósítását. A MOL Új Európa Alapítványtól a társaság környezetvédelmi célú támogatást kapott. Petrovics Lászlót, Nagymaros polgármesterét hallják.
3: Ez a kormányhatározat, amely értelmében a támogató MOL Új Európa Alapítvány jogutód nélkül megszűnt, ezért az alapítvány a kormány által megbízott elszámolási biztosnak levelet írt, állásfoglalást kérve a pályázat további sorsával kapcsolatban. A válasz megérkezéséig a megvalósítást az alapítvány felfüggesztette. Nem tudjuk, hogy ebből lesz-e még pénz, hogy nem lesz. A pénz megjött, hát nyilván az itt van, de az, hogy hogyan fogjuk tudni megcsinálni, el tudjuk-e számolni, erre még nem kaptunk semmit.
2: Veszélybe kerülhet egy kelet-nógrádi város teljes ivóvízellátása. Drámaian alacsony a vízállás a Maconkai tóban, havária helyzet van, ezért kiveszik a halállományt és máshová telepítik. A Bátony terenyénél lévő horgászvíz csak másodlagos szereppel szolgál horgászati célt, elsőként a tó alatti ivóvízbázisért tartják fenn. A tórendszer üzemeltetőjének közleménye szerint a természetes vízutánpótlás a rendkívüli szárazság következtében gyakorlatilag megszűnt. A Maconkai víztározó és tórendszerén a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság elrendelése alapján ezért az előtározó vízkészletének felhasználásával kellett biztosítani a főtározótér vízpótlását. Ezzel Bátonyterenye ivóvízellátásának biztonságát szolgálják. Több bujákon elkövetett betöréssel gyanúsítanak egy 28 éves helyi férfit, akit a pásztói rendőrök fogtak el, majd őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a férfi szeptember 28-án éjszaka egy társával betört egy bujáki pálinka főzdébe. Az ingatlanból egy vörös réz üstöt és csöveket vittek el. A nyomozók a férfit egy néhány nappal korábban szintén bujákon történt lakásbetöréssel is gyanúsítják. Emellett egy július közepén történt betörés miatt is vizsgálódnak, amelynek során egy felújítás alatt álló ingatlanból értékes kisgépeket vittek el. A rendőrség tájékoztatása szerint az utóbbi esetben az elkövetők egy korábban az ingatlanon dolgozó társuktól kapott információ alapján jutottak be. A három ügyben összesen több mint 1 millió forint lopási, valamint mintegy 100 000 forint rongálási kár keletkezett. A 28 éves férfi a rendőrség előtt korábbról sem volt ismeretlen. A gyanú szerint 2025 nyarán a bujáki templom megvilágítására használt reflektort is ellopott. Az egyik közel 100 000 forint értékű lámpát a helyszínen mindössze 2000 forintért adta el.
5: Megverte az utolsó helyen álló csapatot a Salgótarján az MB3-as labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. A Nyíregyháza elleni 0-1-es eredménnyel sikerült elérnie, hogy a kieső zónából kiusson, jelenleg a 16 csapatos bajnokság 13. helyén áll. Az első helyen az Ózd vezet 24 ponttal.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: a szerelem hullámhosszán.
1: Sweet.

tegnap óta csak rá tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem, elragadt magával ez a... Mert az igazság az, hogy ami tegnap este történt, nem fogom soha elfelejteni. Rájöttem.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Kritizálja a Medián Kutatóintézet Magyar Péter miniszterelnököt azért, mert nem tartja be a szakmai etikai normákat, amikor azt állítja, hogy 65% feletti népszerűsége van a Tisza pártnak, de semmilyen háttéradat nincs róla. Múlt héten több intézet is ezzel ellentétesen azt jelentette be, hogy csökkent a kormánypárt népszerűsége, és lassú erősödés kezdődött a Fidesznél. A miniszterelnök azzal válaszolt Hann Endrének, a Medián vezetőjének, hogy a párt belső mérése mutatja ezt. Hann Endre azt kérte, hogy nevezze meg a kutatást végző nevét és a módszertant, de Magyar Péter ezt nem tette meg. Komoly vitát és felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy 8. kerületi épület elé kihelyezett hegyes szögekkel kivert deszka. A brutális kinézetű kiülésgátló célja a feltételezések szerint az volt, hogy megakadályozza a környéken tartózkodó hajléktalanok és italozó csoportok leülését az épület fal tövében. A balesetveszélyes eszköz nem csak az ott tartózkodókra, hanem a járókelőkre, gyerekekre és idősekre is kockázatot jelentett. A helyiek panaszai szerint az ingatlanok környékén rendszeres a szemét, az üvegtörmelék, valamint a közösségi együttélés szabályait megszegő csoportok jelenléte. A lakosok egy része a hatóságok és az önkormányzat elégtelen intézkedéseivel magyarázta az önbíráskodásnak tekinthető lakossági akciót. A lakossági jelzéseket követően a kiülésgátló deszkát eltávolították a telekitéri épület elől, így a közvetlen baleset veszély megszűnt. A rezsicsökkentés megváltoztatása mellett, de még a piaci árak ellen érvel egy közgazdász a Telex hírportálon. Miklós László szerint csökkenteni kell az energiaártámogatást, különösen ha figyelembe vesszük a Tisza választási ígéreteit. Az EU az európai szemeszter keretében évente kiadott országspecifikus ajánlásaiban rendszeresen felszólítja Magyarországot a rezsitámogatási rendszer átalakítására. Az Európai Bizottság álláspontja szerint az áraknak a valós piaci kereslet-kínálati viszonyokat kell tükrözniük, továbbá a fix hatósági árak torzítják a versenyt és elriasztják a piaci szolgáltatókat. A magyar rezsicsökkentés mesterségesen olcsón tartja a földgázt, konzerválva a fosszilis energiától való függőséget, írja a közgazdász. Több mint 2 évtized után szánta rá magát drasztikus megújulásra az énekesnő Olai Boya, levágatta ikonikus haját. Klasszikus, egyenes levágott frufruval és természetes hatású fazonnal ismerhette meg közönségőt a Megasztárban 2003-ban. Most viszont szakított a stílussal, és egy kifejezetten vagány, felnyírt és tépet fazonnal tért vissza.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. október 6-án a mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. 3 év alatt csak nem megduplázódott azoknak a 16-24 éveseknek az aránya, akik 10 év múlva Magyarországon látják a jövőjüket. Bizakodóbbak lettek a fiatalok, erről ír a Népszava egy friss felmérés alapján. A részletekből kiderül, a kutatás a fiatalok terveit, valamint Magyarország jelenlegi és várható helyzetének megítélését vizsgálta. A legnagyobb változás abban látható, hogy hol képzelik el életüket a fiatalok 10 év múlva. 2023-ban még a megkérdezettek 25%-a számolt azzal, hogy Magyarországon képzeli el a jövőjét, 2026-ban viszont már 45%-uk válaszolt így. Ezzel egy időben a külföldi munkavállalás tervezők aránya is csökkent. A fiatalok nem csak saját jövőjüket látják pozitívabban, hanem az ország jelenlegi helyzetéről is kedvező véleményt fogalmaztak meg 2026-ban, mint 3 évvel korábban. 2023-ban a megkérdezettek körülbelül 1/3 értékelte nagyon jónak, vagy inkább jónak Magyarország helyzetét. 2026-ban már a válaszadók fele gondolta ugyanezt. A képviselők munkájára nincs ráhatással, a bizottság pedig a parlamenti intézményrendszer részeként ellenőrző szerepet tölt be a minisztérium felett. Így reagált az élő környezetért felelős miniszter arra, hogy kiderült, az élő környezetért felelős bizottság alelnöke hobbi vadász. Kaprinyák Tiborról az interneten több olyan fotó látható, ahogy luxus vadászutakon elejtett állatok tetemével pózol. Gajdos László miniszter ezt kommentálva azt írta, Tibor országgyűlési képviselő a minisztériumban semmilyen tisztséget nem tölt be, és semmilyen feladatot nem lát el. Hozzátette, ez nem a személyével szembeni aggály vagy bármi egyéb dolog miatt van, hanem ez egy elvi kérdés. Szerinte ez így is van jól, és ez a helyes álláspont. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első 3/4 évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A 3. negyed évben is 2 számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal nőtt, piaci részesedésük 8,4%-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban, amit az egyre kedvezőbb áru modellkínálat, különösen a kínai gyártók belépése, valamint a flotta piaci kereslet hajtott. Az elektromos autók térhódítása azonban még így is elmarad a 21,7%-os uniós átlagtól. Bruno Mars megjelentette a Dance With Me című dalához készült hivatalos videóklippet, amely legújabb The Romantic című nagylemezének egyik legnépszerűbb darabja. A kis filmben a kolumbiai énekesnő Carol G is feltűnik, mint vendégszereplő, a két előadó korábbi Steel című közös sikere után. A 16-szoros Grammy-díjas előadó 4. szólóalbuma a The Romantic karrierje eddigi legsikeresebb anyaga lett. A Billboard 200-as lista élén debütált.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel California.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: hagyja átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.
1: Nagyot.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: 3 év alatt csaknem megduplázódott azoknak a 16-24 éveseknek az aránya, akik 10 év múlva Magyarországon látják a jövőjüket. Bizakodóbbak lettek a fiatalok, erről ír a Népszava egy friss felmérés alapján. A részletekből kiderül, a kutatás a fiatalok terveit, valamint Magyarország jelenlegi és várható helyzetének megítélését vizsgálta. A legnagyobb változás abban látható, hogy hol képzelik el életüket a fiatalok 10 év múlva. 2023-ban még a megkérdezettek 25%-a számolt azzal, hogy Magyarországon képzeli el a jövőjét, 2026-ban viszont már 45%-uk válaszolt így. Ezzel egy időben a külföldi munkavállalás tervezők aránya is csökkent. A fiatalok nem csak saját jövőjüket látják pozitívabban, hanem az ország jelenlegi helyzetéről is kedvező véleményt fogalmaztak meg 2026-ban, mint 3 évvel korábban. 2023-ban a megkérdezettek körülbelül egyharmada értékelte nagyon jónak, vagy inkább jónak Magyarország helyzetét. 2026-ban már a válaszadók fele gondolta ugyanezt. A képviselők munkájára nincs ráhatással, a bizottság pedig a parlamenti intézményrendszer részeként ellenőrző szerepet tölt be a minisztérium felett. Így reagált az élő környezetért felelős miniszter arra, hogy kiderült, az élő környezetért felelős bizottság alelnöke hobbi vadász. Kaprinyák Tiborról az interneten több olyan fotó látható, ahogy luxus vadászutakon elejtett állatok tetemével pózol. Gajdos László miniszter ezt kommentálva azt írta, Tibor országgyűlési képviselő a minisztériumban semmilyen tisztséget nem tölt be, és semmilyen feladatot nem lát el. Hozzátette, ez nem a személyével szembeni aggály vagy bármi egyéb dolog miatt van, hanem ez egy elvi kérdés. Szerinte ez így is van jól, és ez a helyes álláspont. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első háromnegyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is két számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal nőtt, piaci részesedésük 8,4%-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban, amit az egyre kedvezőbb áru modellkínálat, különösen a kínai gyártók belépése, valamint a flotta piaci kereslet hajtott. Az elektromos autók térhódítása azonban még így is elmarad a 21,7%-os uniós átlagtól. Bruno Mars megjelentette a Dance With Me című dalához készült hivatalos videóklippet, amely legújabb The Romantic című nagylemezének egyik legnépszerűbb darabja. A kis filmben a kolumbiai énekesnő Carol G is feltűnik, mint vendégszereplő, a két előadó korábbi Steel című közös sikere után. A 16-szoros Grammy-díjas előadó negyedik szólóalbuma a The Romantic karrierje eddig legsikeresebb anyaga lett. A Billboard 200-as lista élén debütált.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: 3 év alatt csaknem megduplázódott azoknak a 16-24 éveseknek az aránya, akik 10 év múlva Magyarországon látják a jövőjüket. Bizakodóbbak lettek a fiatalok, erről ír a Népszava egy friss felmérés alapján. A részletekből kiderül, a kutatás a fiatalok terveit, valamint Magyarország jelenlegi és várható helyzetének megítélését vizsgálta. A legnagyobb változás abban látható, hogy hol képzelik el életüket a fiatalok 10 év múlva. 2023-ban még a megkérdezettek 25%-a számolt azzal, hogy Magyarországon képzeli el a jövőjét, 2026-ban viszont már 45%-uk válaszolt így. Ezzel egy időben a külföldi munkavállalás tervezők aránya is csökkent. A fiatalok nem csak saját jövőjüket látják pozitívabban, hanem az ország jelenlegi helyzetéről is kedvező véleményt fogalmaztak meg 2026-ban, mint 3 évvel korábban. 2023-ban a megkérdezettek körülbelül egyharmada értékelte nagyon jónak, vagy inkább jónak Magyarország helyzetét. 2026-ban már a válaszadók fele gondolta ugyanezt. A képviselők munkájára nincs ráhatással, a bizottság pedig a parlamenti intézményrendszer részeként ellenőrző szerepet tölt be a minisztérium felett. Így reagált az élő környezetért felelős miniszter arra, hogy kiderült, az élő környezetért felelős bizottság alelnöke hobbi vadász. Kaprinyák Tiborról az interneten több olyan fotó látható, ahogy luxus vadászutakon elejtett állatok tetemével pózol. Kajdos László miniszter ezt kommentálva azt írta, Tibor országgyűlési képviselő a minisztériumban semmilyen tisztséget nem tölt be, és semmilyen feladatot nem lát el. Hozzátette, ez nem a személyével szembeni aggály vagy bármi egyéb dolog miatt van, hanem ez egy elvi kérdés. Szerinte ez így is van jól, és ez a helyes álláspont. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első háromnegyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is két számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal nőtt, piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban, amit az egyre kedvezőbb áru modellkínálat, különösen a kínai gyártók belépése, valamint a flotta piaci kereslet hajtott. Az elektromos autók térhódítása azonban még így is elmarad a 21,7%-os uniós átlagtól. Bruno Mars megjelentette a Dance With Me című dalához készült hivatalos videóklippet, amely legújabb The Romantic című nagylemezének egyik legnépszerűbb darabja. A kis filmben a kolumbiai énekesnő Carol G is feltűnik, mint vendégszereplő, a két előadó korábbi Steel című közös sikere után. A 16-szoros Grammy-díjas előadó negyedik szólóalbuma a The Romantic karrierje eddigi legsikeresebb anyaga lett, a Billboard 200-as lista élén debütált.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól.